ország legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól

Lemaradtál egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein.

sokan vagy. Ez a műsor bebizonyítja, hogy sajnos nem. Buenos Morgan, ahol a gondolat még alszik, de a mikrofon már be van kapcsolva.

0: Esztergomban, az FM 98.1-en.
1: Átírnám az összes játékszabályt, fessük át a szürke üres szobát. A horizont a város szélén, a szűk kis utcán,

Nincs piros lap, csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. Velünk felpörgetheted a hajnalt. Ha már felébredtél, vagy az éjszaka után még mindig talpon vagy, akkor a következő két órában legyen tánc! Indul a Light Session, a Forrás Rádió mix műsorán.

a tévémaci nem hoz lázba, míg este is pörögnél, mondjuk a megoldást. Forrás Charter. Benne a világ és Magyarország aktuális kedvencei. Minden hétköznap este 6-tól 8-ig Zimmerer Tamással. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ugye bírjátok még? Még egy órát. Legyen tánc! Legyen tánc! Folytatódik a Light Session

forever feel the same.

volt a buli. Ne feledd, mi házhoz visszük a party. Hallgasd a Light Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát. Hétfőtől csütörtökig este 8-tól 10-ig. Ha koktélról van szó, mindig számít a jó arány.

0: telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Ne menjél külső sávba gépjárművel, mert megszívod, ott ja. ragadsz, kamionok vesznek közre, gyakorlatilag ja. egy ilyen kamion gangbenben teleszel a lány, akkor nem jó. Tehát, hogy...
2: Azt nem azért mondjuk, hogy mindenki menjen belőle, és nekünk rádiósoknak legyen üres a külső sáv?
1: Én külön javasolnám egyébként a közutasoknak, hogy egy rádiós sávot, jó? Légy szíves, hogy csak mi közlekedhetünk.
2: Sávszélességünk az.
1: Én nekem meggyőződésem volt bármikor, amikor az M6-oson jártam, hogy az így van. Na, szóval jön a Magból Sláger elnevezésű játékunk, ami egyébként szerintem nagyon-nagyon izgalmas lesz, és ráadásul hát maga a nyeremény is hihetetlenül klassz, mert hogy a Kaszker kertészeti áruda jóvoltából 15 ezer forintos utalványokat fogunk sorsolni, napi hármat ráadásul. Szóval azért az úgy elég menő, összesen egy nap tehát 45 ezer forint értékben találnak gazdára ezek a bizonyos kertészeti utalványok, és ehhez nem kell más tennetek, mint így most reggel, mármint az első utalványhoz nagyon-nagyon figyelni, majd 8 és 9 óra között.
2: Igen, és ne csak azt figyeljen, akinek van kertje, mert én gondolkoztam, nekem teraszom van, de ha csak nappalim lenne, akkor is lehetne ilyen magas ágyásom. Tehát, hogy igazából bárki beválthatja ezt a gyereményt, igazán izgi lesz. És hogy mi ez a Magból Sláger? Tehát, hogy lehet, hogy meghagyom neked, mert hogy igazából a te szellemi szüleményed a dolog, de hogy képzeljétek el azt, ahogyan egy előadó hullatja magjait. És abból, na Roland, itt tiéd a szó.
1: És nem Azaria a hibás, ugye ezt tudjuk, tehát hogy erőteljesen az élet jutott eszembe.
2: Na,
1: szóval elvégre, most nagyon költői leszek, jó, mindenki úgy készüljön, korra reggel, nem így ébredtetek, hogy az íjes költői lesz.
2: Szállj fel az étert.
1: Mondjuk én sem úgy ébredtem, na mindegy. Szóval ahogy a Magból hajtás lesz, ugye úgy fejlődnek, úgy változnak az előadók is, és ezt fogjuk megmutatni így egy órában, tehát arra kell nagyon figyelnetek, hogy ki az az előadó, akinek leadjuk az egyik első nagy slágerét, és leadjuk egy aktuális slágerét is. Tehát, hogy lesz egy előadó, akitől kettő slágert adunk le, ezek közül az első nagy sikere lesz, majd pedig az aktuális slágere valamikor még az órában, és hogyha figyeltek, akkor szerintem ezt ki lehet szúrni. Na, ennek az előadónak a nevét kell elküldenetek a saját nevetekkel együtt, SMS-ben vagy Viberen, 0620 978 975-ös, erre a számra.
2: Így, és csak hogy mindenki értse a dolgot, ehhez olyan előadók kellenek, akiknek legalább két daluk van, tehát Tóth Gabi nem lesz, ettől nem kell tartani.
1: Soltész Rezső sem. Na.
2: Jó, tehát 3x15 000 forint per nap Kaszker kertészeti áruda felajánlásából ezt lehet elvinni. Nem kicsi a tét, játszatok velünk.
1: Itt van velünk a csodálatos Kitti.
2: Szia!
3: Ó, jó reggelt! Köszönöm szépen, Roland, ezt a szép beszélt.
2: Aki szemét sem ráncolt, amikor kiderült, hogy Roland igazából tolvaj.
1: Nem vagyok tolva.
2: De mondd már eladásba is, hogyha nem vagy az.
1: Ja, nem, már csak tegnap vettem egy helyen kettő nadrágot, ezt kifele becsipogtunk, de kifizettük. Ha visszanézik, kamerán látszik.
2: De ez nem számít, ha utólag fizetett ki, mikor szólnak.
3: De egyébként ez olyan para szokott lenni, nem? Hogy tudod, hogy kifizetted, de borzasztó, amikor megszólal.
1: De aztán nem is jött senki, tehát hogy szerintem nem érdekelte őket, hogy látták, hogy tényleg kifizettük. Hallod,
2: itt mondom,
1: fejem van.
2: Egyébként minden ruhatolvajnak tiszteletem a kitartásáért, tehát hogy, mert hogy én hoztam már ki csomószor úgy ruhát, hogy kifizettem ugyan, de rajta hagyták a csipogót, és próbáltam otthon leszedni, az valami brutál nehéz, tehát harapófogó, kalapács, minden szutyok kell hozzá.
3: Én attól szoktam félni, hogy nem eltépi szét nagyon a
2: volt anyagot. Olyan, amit szét is szedett, igen, mert valami őrület, de nem a csipogó tépi szét, hanem miközben feszíted azokkal a harapófogókkal, akkor rontod el az egészet.
1: De az nem jutott eszedbe, Ádi, hogy visszaviszed a boltban, van blokkot, kifizetted, megvetted rendesen, úgy, mint én, hangsúlyozom, és leszedik neked? Mondjuk relatíve könnyen és szakszerűbben, mint ahogy te otthon tennéd?
2: De erre még szánnál időt. Meg amikor reggel rájössz, hogy azt a kislányunknak valami ünnepére vettük, és akkor föl kell vennie aznap, hát akkor már csak nem. Az meg ciki, hogyha csipogóval sétál.
1: Mondjuk az tényleg elég hülyén néz ki.
2: Mert könnyen megtalálni, ha elkeveredik, nem?
1: Ha megpróbálnak kiszökni, tudod, akkor egyből megvan benne, hogy becsipog. Egy nőről fogunk beszélni, akinek 25 különböző személyisége van, és elmondta, hogy milyen érzés váltani közöttük, úgyhogy nagyon fontos leszögezni, tényleg ezt elmondtam már korábban is, most is elmondom, hogy eszünkben sincsen, nyilván fogunk itt majd poénkodni, de eszünkben sincs gúnytűzni a diszociatív identitás zavarból, tehát hogy semmiféle ilyesmi szándékunk nincsen. Jó, ez tényleg egy nagyon-nagyon komoly betegség, sőt, én nagyon sok ideje mondom azt, mert az én környezetemben többen is voltak, vannak, akik mindenféle mentális problémákkal küzdenek, hogy ezek nagyon komoly betegségek, és szerintem Magyarországon rohadtul nem ismerték még föl ennek a komolyságát.
2: Igen, és az a nehéz benne, hogy tényleg az embereknek ez annyira furcsa, vagy annyira különleges szituáció, hogy nem tudják tudják kezelni, nem tudják hova tenni, így Boo Hooper esete is, aki 19 éves volt, amikor megkapta a diagnózisát, egészen pontosan Roland, te tudod ennek a nevét, DID, tehát valami diszociatív identitászavar, azt mondtad?
1: Így van, vagy diszociatív személyiségzavar, így szokták magyarul leginkább hívni.
2: És azért különleges ez a hölgy, mert ő beszél erről, tehát tök jó, mert egy kicsit többet megtudunk róla, és felvállalja ezt. 25 különböző személyisége van, ami kvázi azt jelenti, hogy egyszer csak úgy folytatja a napját, hogy valamilyen karakterben van, amit hát a környezete viszonylag nehezen tolerál, mert itt tényleg a legkomolyabb szélsőségektől bármi előfordulata olyanig is, amit fel se ismersz nála. Például a két szélső érték, amit így meghatároztak, az egyik az egy Leila nevű kislány, aki 6 éves korú, gyermeki dolgokat szeret, imádja például a húsvétot, míg a másik az egy magabiztos, társaságkedvelő 19 éves fiú. Nekünk is lehetnének alternatív személyiségeink, és ez a lány nem választhatta meg, hogy kik és mik legyenek a személyiségei. Én hoztam lehetőségeket. Mindegyiket valamelyikünknek hármunk közül ki kell választania, mint egy plusz alternatív személyiség. Tényleg csak egy fiktív gondolatkísérlet. Próbáljunk arra felé haladni, hogy a legkevésbé legyen nekünk ez rossz, vagy a leginkább be tudjuk építeni így a hétköznapokba, és ne nézzetek ránk furcsán, hogyha megjelenünk ezzel a Forrás Rádióban. Hozok ilyeneket, és nézzük meg, hogy kire illik a legjobban a következő. Tehát, van egy olyan személyiségünk, hogy Zsolti, 44 éves, összeesküvés elmélet hívő, mindenre azt mondja, hogy na, ez sem véletlenül titkolták el. Nekem ez két tipp.
3: Lehetek ezért, ráadásul tudni kell, hogyha fiú lettem volna, én Zsolti lettem volna, úgyhogy én ezt akkor be...
1: Akkor megtaláltuk Kitty-nek
2: hát, Kitty, szerintem ez nem véletlen, hogy ezt hoztam.
3: Aha,
2: lehet, hogy van-e mögött valami.
3: Ez sem véletlen, igen, ráéreztél.
2: Jó, Brigi 19, TikTok függő, minden mondat végén azt kérdezi, hogy amúgy ezt vesszük videóra is? Megvan?
3: Szerintem megvan, Roland.
1: Én leszek, Brigi 19?
3: Igen.
1: Gyerekek, erős.
2: Akkor ez nekem marad? Kálmán bácsi 72, minden modern dolgot utál. De ez nem annyira igaz.
3: Az én.
2: De titokban egész nap Facebookozik.
3: Az én vagy.
1: De ez akkor a Kitty. A Kitty, a Zsolti meg a Kálmán bácsi egyben.
2: Az milyen, amikor hirtelen Zsoltiból átvált Kálmán bácsiban, nem? Titokban így beül és zug Facebookozik a sarokban.
1: Az még hagyján, de amikor belőlem hirtelen Brigi 19 lesz, gyerekek. Na!
3: Ezt tetszik, találjunk már neked is.
1: Nyomom magamra a beauty filtereket.
2: Kicsit föltűröd a pólódat, hogy ilyen hasgeppes legyen, hogy ilyen haspólos legyen, hogy úgy legyen a helyzet. Jó, itt van Kevin, 16 éves, gamer személyiség, és igazából energiatallérban számol mindent. Ez a reggel kb. 40 HP-t adott.
3: Ezt te
1: vagy. Vagy a lackó. Lackó inkább szerintem.
2: Hány HP-s a reggeled? Marika néni 63. Mindenkit etetni akar. És mindig van nála egy doboz rántott hús.
1: Ez a Niki. Szerintem.
3: Ja, igen.
2: Jó, de nála íze is van, állat is van otthon. Én rád raknám. Tehát én téged tudlak úgy elképzelni, hogy bejössz reggel egy ilyen kis rántott húsos akármivel, ott a fejeden a kendő, és egyik nap még Brigi 19 voltál, és videózni akartál mindent, másik nap már nyomod elénk a rántott húst.
1: Te nagyon perverz állat vagy.
3: Imádom.
2: Jó, ezt úgy érzem, hogy ez Kitty lesz.
3: Jaj.
2: Jennifer 28, spirituális coach, minden problémára annyit mond, engedd el az univerzumba.
3: Nem intézném el ezzel az egymondattal, de legyen.
2: Engedd el az univerzumba. Jó, tessék. Ha hasmenés, ha lelki trauma, bármit.
1: Ja, engedd
2: el az univerzumba.
1: Könnyebb lesz.
3: Igen.
2: Tibi 37, olyan, mint egy társkereső.
3: Igen.
2: Örök barkácsoló, minden mondatát úgy kezdi, ezt én otthon megcsinálom olcsóbban.
3: Szerintem ez te vagy.
1: Igen, ez te vagy.
3: És tényleg így van? Tudsz barkácsolni?
2: Az minden megcsinálok olcsóban a stimmel, és az is, hogy azt hiszem magamról, hogy tudok. De a legtöbb esetben ez nem igazolódik vissza, tehát ez a kedvenc ilyen barkácsolásom, képzeljétek el, vettünk egy olyan babakocsit még az elején, amilyen multifunkciós cucc, tehát hogy három dolgot is tudott hozni, tudott lenni ilyen autósülés, tudtad mint ilyen fekvő, akármilyen használni, meg tudtad babakocsiként is tolni.
1: Nekünk is volt ilyen, nem sokáig, mert nagyon hamar, rájöttünk, hogy nagyon hamar ki lehet nőni, nem tudom melyik igen. funkcióját az egyiket a gyerek hamar kinője.
2: Na, hát gondoltam, hogy ha már erre ennyit költöttünk, akkor ugye így az ágy mellett szokott lenni a baba öböl, amiben ugye, ugye az anya mellé oda tudod rakni a babát, meg ilyesmi, hát az hülyesség, hát arra nem költünk, megbarkácsolom én ezt. Sikerült összehoznom egy olyan izét ennek a fekvő részéről, hogy két lécre a gyors kötözővel rákötöztem a fekvő részt. Az kicsit billeget, mondtam, nem baj, jó lesz, mert ez így hintáztatja a babát. Majd a következő pillanatban, amikor a családnak mutattam be, hogy ez mennyire frankó, nyilván még nem a babával, akkor az egész összedőlt és oldalra borult, és akkor közöltük, hogy jó, venni kell egyet. Én ezt nagy nehezen szétszedtem, és utána még 6 hónapig anyáztam, hogy az a babakocsi fekvő rész miért ilyen fervén áll azon a babakocsi, mikor ilyen drága volt. Kiderült, hogy rajta hagytam a gyors kötözőket, és amiért nem tudott beugrani a helyre.
3: Szerintem inkább ne barkácsolj, jó?
2: Tibi 37 megnyilvánult.
1: Csak mondom neked, hogy egyébként, ha vettetek volna egy egyszerű bölcsült oda, az anyai ág mellé, az megoldotta volna a problémát.
2: Jó, de lett belőle egy jó sztori, és spóroltam egy ezrest. Noel 22. Folyamatos angol szavakat kever egy mondatba. Ez most nagyon random vibe.
3: Szerintem a
2: Roland
1: a trendi. Hát mondanám, hogy a fiam, mert ő szokott így, de igen, én meg veszem át tőle.
2: De you know.
1: You know.
3: You know.
2: Ernő 51, volt diszkos, minden helyzethez tud egy 90-es évekbeli slágert idézni.
1: Szavasz, Tomi!
2: De Kitty is magára lehet.
3: Igen.
1: Kicsit a Kitty is, nekem ez az Immerer Tomi.
2: Ez milyen lenne, hogy friss hírek a Forrás Rádióban. Tegnap pingvin bébik születtek az állatkertben, Susu bolondság, és...
3: Megcsináljuk!
1: És az időjárás jelentést úgy kezdeni, hogy jött egy felhő,
3: és leszállt közénk.
2: Jó, még egy utolsót válaszunk mindenkinek, jó? Na. Patrik 31, fitnessőrült, mindenre van egy fehérjés megoldása, ez amúgy csirkével és rizssel jobb lenne.
3: Szerintem nincs.
2: Nem érzem köztünk ezt.
1: Senki.
2: Jó, keresünk tovább.
1: De tudom mit? Legyen a nyerki, Tomi.
3: Ja, igen.
2: Aki elmondta, hogy a fejben edz.
1: Pontosan ez.
2: Naponta 5 percet gondol a sportra? Jó. Ernő már volt, akkor Luca 8, végtelenül kíváncsi, percenként kérdezi, hogy de miért? Én ebbe bele tudom magamat hozni.
3: Amúgy.
1: Te is, meg a Niki is.
2: Jó, akkor hozzunk még valamit. Az a baj, Bence 24 is, én vagyok, örök startupos, minden 5 perc után előáll egy milliárdosabb ötlettel. Jó, de találjunk nektek. Alexa 14, drámai tini alter ego, aki szerint senki sem érti őt igazán ezen a világon.
1: Ez az Anti.
2: Igen, én is azt érzem. Aj, akkor legyen a Kittire az utolsó, Józsi 5-3 kamionsofőr személyiség.
3: Én nagyon sok férfi személyiséget rendek ezen.
2: Aki igen? Minden sztorit úgy kezd, hogy na figyelj, amikor mentem az M1-esen.
3: Ja. Jó, csak melyik részén?
2: Zolinak még behozom a... Zolinak? Zoli, bocsánat, Roland, de lezolisztalak. De mondhattam volna, ki voltál még? Mire emlékszel a személyiségeidből?
3: De én már semmire.
2: Brigitte 19.
3: Igen.
2: Még behozom neked az Ita 24-et, akinek mindig esténként fáj a feje.
1: Jóha. Ez nem jó. Ha esténként fejfájás van, más nincs.
2: Ernő, hogy vagy?
1: És már 24 évesen minden este fáj a feje. Jó szar élete lehet akkor így.
2: Ernő valami 90-es sláger.
3: Nagy lány lettem. Jó, oké.
1: Jó, szerintem Offenbachkal megyünk tovább. Köszönni. Egy hazai kedvencet hallottunk. Csak úgy megjegyezném, zárójelben.
2: Csak úgy.
1: Csak úgy.
2: 15 ezerszer elmondtad.
1: Igen. De ennyi forint. Jó fej lenni.
2: Ennyi forint múlhat. Milyen dolgokon?
1: Igen. Na, ugye? Meg egyébként találtok egy klassz kreatívot. Valami magból sláger van ráírva így Facebookon.
2: Maghasadás.
1: Az
2: annyi mindent. Igen, a Forrás Rádió magömlése az ilyen fura hangzik, de jó játék, nézzetek utána.
1: Én mindenképpen érdemes csekkolni. Lesz a koktélban is, meg a délutáni csúcsban is.
2: Viszont most foglalkozzunk egy kicsit az amerikai elnökkel, akiről kiderült, hogy egy igazi vitatigris, Donald Trumpról fogunk beszélgetni. Képzétek el, hajmeresztő étrendre esküszik, és erről megtaláltam egy cikket, ahol ezt kifejti, és hát elmondja, hogy mit eszik ő napi szinten, és hogy ez egyébként az ő egészségét az hát erősíti, mert hogy ezekben a gyors éttermi kajákban, ezekben annyira komoly feltételeknek kell megfelelni, egészségügy, ANTS, mit tudom én, mi van Amerikában, hogy ezek nem lehetnek rosszak. És képzeljétek el, már régóta beszélt erről, de most kiderült, kitudodott, hogy mi az ő menüje. A bajnokok reggelije, nem igazából vacsorája, mert ő ezt minden este benyomja. Két, hát igazából Fish Mac, ilyen halas hamburger, nálunk pont ez nincsen Magyarországon, két Big Mac, csokoládés turmix.
3: Úristen.
2: Ez nagyjából 2430 kalória és 111 gram zsír, és ez nem egyszer egy héten, neki ez a vacsorája.
1: Nem lehet, hogy azt hiszi a Trump, hogy a Mackie-t róla nevezték el?
2: nem tudom, de...
1: Az adonált, nem az adonált.
2: Azért ad az egészségnek is egy pofon, mert mindez elfogyaszt 12 diétás kólát per nap.
3: De ne idegesíts.
1: Mert jó, de azt tudjuk.
2: Az jó, az egészséges.
1: Hogy az megöli ő szerinte legalábbis a rákos sejteket.
2: Uh-huh. Igen, mert ugye a fűnek is árt, akkor biztos a rákot is megöli bennünk, ennyi erővel ihatna sósavat. Tehát, hogy az is kinyírja a rákot.
3: Az orvosát megkérdezném, hogy ugyan ez a véleményed?
2: De várjál, ma még tovább, mondja nyugodtan.
1: Én csak annyit akartam mondani, hogy én bemutatnám őket egymásnak a Sobert Norbival.
2: Nincs vége, nincs vége. Azt hinnéd, hogy ennél lejjebb nem tudunk menni, de tudunk. Persze, hogy tudunk. Itt van a Republikánus Nemzeti Bizottság egykori vezetője, aki elmondta, hogy egyébként hasonló mennyiségeket evett a kampány során is. Ott is megvolt ez a halburger, a sült krumpli, a sajtos McRoyal és a Big Mac egymás után. És azt mondja, hogy az ő egészségügyi állapota teljesen jó, de a környezetében megállapították, hogy már azért több kérdőjel felmerül, mert egyes beszámolók szerint gyakran elalszik a megbeszéléseken, és rendszeresen jelennek meg zúzódások a kezén.
3: Jézusom.
1: Egyébként az utóbbiról én is láttam cikkeket, és ott találgatták, hogy ezeknek mi lehet az oka. Hát az, hogy ilyen megbeszéléseken elalszik, figyelj, azokon lehet, hogy én is elaludnék, mert amilyen izgalmasak lehetnek, gyanítom.
2: De ez eddig Bidennek volt a védjegye.
3: Igen.
1: Jó, hogy várom, bármikor bárhol elaludt, ezt tudtuk. Nem, de gyerekek, tehát, hogy én elhiszem, hogy hát amerikai. Tudjuk jól, hogy azért Amerikában úgy étkeznek, ahogy. De nem biztos, hogy ezt azért feltétlenül ilyen szinten kellene propagálni, mert ő szerintem nem gondolja végig ezeket a dolgokat. Ő látja a világot valahogy, és ezt ő így bátran
2: meg
1: elmondja.
2: Meg őszinte, tehát ez tényleg így van. Tehát nem szépít rajta, nem változtat rajta, hanem megteszi, amit megtehet egy elnök. És hogyha bárki belekötne, hogy de ez így nem egészséges, hát izé. Miért ne vihetne be 2500 kalóriát vacsorára, hogyha fontos neki a mozgás? És erről is kifejtette a véleményét. Saját bevallása szerint napi egy percet edz, ha ideje engedi.
1: Viszont szokott golfozni, ott meg sokat sétált.
3: És abban mi fér bele?
1: Nem tudom.
3: Egy négy ütemű fekvőhelyet?
2: Igen, itt mondták, hogy valószínűleg nagy túrákat tud teljesíteni, mert hogy a golfban sokat sétál, és gyakran nem használ golfkocsit.
1: Amúgy ott tényleg lehet sokat sétálni, tehát hogy ez egy ilyen kisebb kardióedzésnek megteszi, mondjuk a napi egy perc, az, hát tudjuk jó, hogy sok férfinak sok mindenre elég, de hogy így nem feltétlenül testmozgásilag nem feltétlenül elegendő, bár még mindig egy perccel felülmúlja a Tomit, ami grafikusunkat, aki ugye napi 5 percet edz fejben.
2: Ő fejben edz, elképzeli a dolgokat, mert én múltkor is megkérdeztem, hogy hány felülésnél tart azt, hogy a hó, te soha. De gondoljatok bele, egy perc testmozgásban mi fér bele? Tehát ott be kell melegíteni, le kell vezetni, a kettő között gyakorlat, átmozgatni mindent. Hogy nézhet ki, mert ő ezt komolyan mondja, tehát ahogyan a hamburgert is, azt is, hogy na most van egy percem, azt edzésre szánom.
1: Ő nem melegít be, tehát neki nincs szüksége. Így van.
2: És ez milyen, ez ilyen karkörzés volt ez, amit sose tudtam, amikor a két különböző irányba kellett a két kart körözni. Ilyenek?
1: Hát azt lehet, hogy ő se tudja.
2: Vagy indián ugrál a fehérházban?
1: Na azt el tudom képzelni, látod. Az vicces lehet.
3: Azt megnézném, ahogy lobogna az a 300 hajó ott fent.
1: Indián szögdelésbe körbe megy a fehérházban.
2: Milyen jó lehet itt egészségügyi miniszternek?
3: Vagy egy
2: szobabicikli? Egy perc?
1: Hát, vagy egy
3: gyorsan.
1: Igen.
2: De milyen érdekes egyébként itt a genetikának a szerepe. Tehát Churchill sem volt ez a vitaminbomba, és ő is milyen sokáig élt, ráadásul úgy, hogy szivarozott is, alkoholt is fogyasztott, a zsíros ételeket sem vetette meg. Tehát, hogy én elhiszem, és adja Isten, hogy Trumpnak is hasonló jó a genetikája, meg mit tudom én nem kívánok rosszat senkinek, csak hogy azért, mert van egy-két ilyen kiugró, azért ne öljük már meg magunkat, mi drága nép, az Isten adta.
1: Hát igen, meg azért tényleg ezt így elmondani, hogy gyerekek, én meg is kaját eszem minden este, tehát, hogy gyors étterembe. Volt egy ilyen kísérlet, nem tudom már ki volt az úriember, aki minden nap meg is kaját evett valami nagyon-nagyon sokáig, és hát valami baromi sokat hízott.
3: Igen, hát ezt akartam mondani amúgy, hogy a Trump jó, elég magas szerintem, de hogy ehhez képest, a metűhöz képest nem látszik rajta.
2: De egyébként még ha jó is a fizikuma, meg a genetikája, meg minden, ha nem ezeket enni, akkor valószínűleg még tovább húzná, vagy még egészségesebb lehetne, és azt nézem, hogy ez a 2500 kalória, amit ő vacsira benyom, ez hát nagyjából ilyen 3000 körüli lenne a férfiaknak a napi adag, olyan 2000-nél kicsit több a női napi adag, és ez gyakorlatilag nála egy vacsiból megvan.
1: Azt lenne jó tudni, hogy mit eszik reggelire, meg mit eszik ebédre, és akkor úgy nagyjából össze tudod rakni, meg hogy de mellette, hogyha megiszik 12 light kólát, vagy zero kólát, nem tudom, melyiket preferálja.
2: Az jó.
1: Hát a zero kóla az még még hagyján is. De nyilván valamit eszik reggelire, valamit eszik ebédre is, esetleg délután még elnasizgat, szóval azért az úgy erős.
3: Vagy pedig csak a kólát iszta és nem eszik egész nap.
2: Szerintetek van a Fehérházban Meki? Ki kell onnan jönni? És ha ki kell jönni, hova megy? És hogyha kimegy, akkor az mennyire lesz meleg, meg friss, mire bejön?
3: Szerintem azt beviszik.
2: Máshol sztárséf van itt meg, Ronald McDonaldot a konyhában áll és csinálja cheeseburgert, hogy hogy?
1: Szerintem van rá külön ember, aki minden egyes nap elmegy és elhozza az ő rendelését.
2: Vajon gyűjti a pontokat? Figyeljetek, én végeztem egy kis kutatást, mert hogy egy ilyen cikket felolvasni bárki tud, de egy világszintű kutatást elvégezni arról, hogy kik a legegészségtelenebb celebek, na azt már kevesebben. És van egy listám, hogy kik azok, akik Donald Trumphoz hasonlóan érdekes példát mutathatnak az embereknek. Itt van rögtön a listának az élén második legegészségtelenebbnek Ozzy Osbourne. Ő egyébként legendás a rendszertelenül étkezett, chips, édességek, gyors éttermek és rengeteg cukorka naponta szerepelt az étrendjén. Azért ez is furcsa, hogy cukros nasikat tol Ozzy Osbourne, nem? Tehát, hogy ez olyan nem oldal helyes nekem.
1: Hát ő szerintem mindent is tolt.
3: Igen.
2: Ha azt mondod, hogy ez a legkevesebb, amivel ártott magának?
1: Így van, igen.
2: Jó, akkor várja, Elvis Presley. Hát ott a hírhet kedvence, a mogyoróvajas banános békönös szendvics.
3: Igen.
2: Kemény, nem?
1: Amúgy ez jól hangzik szerintem.
3: Igen. Ezt én azért megenni az ember.
2: És gyakran evett déli fogásokat, tehát kvázi ebédet éjszaka masulásként.
1: Jó, hát egy jó töltött káposzta, ezt mi magyarok tudjuk a legjobban. Az jó reggelire, ebédre, uzsonnára, vacsorára, az éjszaka közepén, bármikor.
2: Jó, ez igaz. Akiről nem gondoltam volna, pedig állítólag sokat nyilatkozik róla, de ezek engem elkerültek. Képzeljétek el, Mariah Carey rengeteg junk foodot eszik, és késő este nassol. All I want for Christmas. Na mi van?
1: Jó, de hát figyelzi, mert Mariah Carey mindig volt mit fogni, sose volt túlsúlyos, meg ilyenek, de úgy az is sose volt az a nátszál karcsú típus.
2: Aztán Ed Sheeran mielőtt kicsapta magát ilyen izmos gyerekké, azelőtt rengeteg csirkeszárnyat, pizzát és sört fogyasztott. A pizzát úgy ette, mint ahogyan én az ételeket, hogy kvázi tejfölel és sajta leöntöm, csak ő Heinz ketchupot nyomott rá rengeteget, annyit, hogy magára is tetoválta a ketchupnak a logóját.
3: Jézusom.
1: Jó, hát gondolom most már egy ideje ingyen kapja.
3: Vagy úgy élete végig.
2: De egyébként szerintem most már nem is nyomhatja, én azt gondolom. Akkor itt van a Motorhead frontembere, azt mondja, hogy ő főleg whisky kólán és gyors ételeken élt, és azt hiszem, hogy róla mondta, de nem vagyok benne biztos, Lenny Kilmisterről, Tommy, hogy ő volt az, akinek mondták, hogy egészségesebb dolgokra kell átállni, és a whisky kólát lecserélte vodka narancsra, mert hogy a narancsli egészséges.
3: Köszönöm.
1: Ugye ismertem jó néhány magyar zenészt, akik hasonló életmódot folytattak, tehát hogy a whisky kóla meg a gyors kaják. Kitty pedig csatlakozott hozzánk, és közben csinos sportoló lányokat néz, de tényleg, ezt csak azért gondoltam kihangosítani, mert hogyha én csinálnám, akkor biztos, hogy egyből elmondanátok adásba, de most akkor mondjuk el, hogy most a Kitty nézegetett mindenféle csinos sportoló lányokat.
3: De csak azért, mert a cikk szembe jött velem.
2: Egyik héten turbékoló galambokhoz viszel ki, plusz semlita, mi az teraszra, hogy lásd őket, most meg sportolókat nézel.
3: Hát én továbbra is a férfiakat imádom.
1: Galampornó utána.
3: Igen.
1: A sportoló lányok, nagyon csinos magyar sportoló lányok vannak.
3: Igazából miattad néztem meg ezt a cikket.
2: Azt nem értem, miért nincsen a top 10-ben súlyemelő? Mik vannak? Milyen sportolók, milyen sportágak vannak?
3: Hát kajak,
2: kézi,
3: vívás, ugye a Judit, a Curtisnek a párja, ugye ő kosárlabda, igen. Most tényleg ezt szeretnétek?
2: Hát csak, hogy mik a legszexibb sportok?
3: Ugye úszók vannak azért, Jakapus Zsuzsa, Kapás Boglárka, van itt sok minden.
1: Minden egyes.
3: Karnivó, ugye a Szűsuca, aki hát mindenki kedvence.
1: Hát elmaradhatatlan egy ilyen válogatásból, igen.
3: Van magyar atléta, sprinter, hát ő is gyönyörű egyébként.
2: Persze.
3: De tényleg, hát a...
1: Én innen nem látom, én már elmúltam 40.
3: Na?
1: Ja, hát igen.
3: Ja, hát igen.
2: Sprinter, tehát ha bármi történik, hamar ott hagy.
1: Mi a kajakkenus, az meg lapátra tesz.
3: Jó.
1: Én kérek elnézést. Hogyan szakítanak a magyar sportoló lányok, igen.
2: És minden sporthoz kitaláljuk, jó?
1: Uh-huh. Igen.
2: Van autóversenyzünk, az kereket old.
1: Igen, esetleg kardélre hány a Szűcs utca.
2: Oké.
3: Okay. Én kérek elnézést mindenkitől így.
1: Jó, hozzuk inkább a naphírét, jó?
2: De várjál még annyit ezzel kapcsolatban, igen, gyorsan, hogy szerintetek ez imponál, vagy nem? Tehát, hogy egy sportoló nőnek, hogyha azzal emelik ki, hogy mennyire szép. Nyilván tök jó dolog, csak hogy szoktak ilyet mondani, hogy például a Szolnoki Petéket a Bombonnál tökre zavarta az, hogy sok évig nem kaptak díjat, aztán egyszer fölhívták őket, és azt mondták, hogy ti vagytok a legjobban öltözött magyar popsztárok. Tehát, hogy őket ez zavarta.
1: Azért az jó, az embernek így elismerik a szakmai munkásságát.
2: Érted, hogy vajon egy sportolónak ez derogál?
1: Szerintem jól esik, az a baj, ha csak így emelik ki, uh-huh. és rendre csak így emelik ki. Az viszont elhiszem, hogy egy idő után teher tud lenni. Engem is mindig zavar, amikor kiemelik, hogy mennyire jó képű vagyok.
2: Aha.
1: Ja, nem.
3: Hol is?
2: Hányszor van emiatt szomorú napod?
1: Ugye? Látod, legalább nem ez fog depresszióban taszítani.
0: Buenos Morgan! Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A mikrofonnál I.S. Roland és Rédl Ádám.

0: nálunk. Itt telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
1: Sorba állították a férfiak vonzerejét mindenféle tulajdonságok alapján, és akkor így összegezték elég nagy merítés alapján, hogy mitől vonzóak a férfiak.
2: Igen, nem mi, úgy általában a férfiak.
1: Úgy általában.
2: Olyan férfiak, akikben van bármi vonzó.
1: Na jó, de azért ne sikoljunk ezen egyből túl.
2: Sikoljunk.
3: Sikoljunk. Hát én sikítok mindjárt. Nem siklok.
2: Hát én is.
1: Egy vonzerő titkot meg kell fejtened a Rolandnál is, meg nálam is.
3: Hú, gyerekek. Hát a humorérzék szerintem az biztos, hogy benne van, de az mind a kettőtöknél szerintem.
1: Megúszós.
3: Nem, de tényleg.
2: Nem, tehát ez amúgy igen. Hát most őszintén, hát mit tudna mondani rólunk? Hát szépek vagyunk, jó képek, kigyúrtak. Jó.
3: De most belső tulajdonságokról van szó, vagy külső tulajdonságokról?
2: Belső, leginkább egyébként belső tulajdonságok.
1: Nekem szép a májam.
3: És így mész el, Randina, hogy kicsapod a májam, a vesém.
1: Látnád a tüdőmet? Olyan tüdőm van. Oh.
2: Igen, ja. Belgyógyász, egy belgyógyász doktornőnél lehet, hogy be tudnál ezzel vágódni.
1: A vérem is jó, kicsit sűrű.
2: De szép piros.
3: Ezt is elképzeltél egy ilyen randitási valahogy mondja ezeket a nőnek.
1: Szép a vérem. Ez az első mondata.
2: Az a baj, hogy amúgy el is tudnám képzelni, hogy ezt mondja. De így is bókolsz neki, hogy biztos olyan szépek a tüdőlebenyeid.
1: A pneumád. Ide látom, milyen szép lehet. Ide hallom.
3: És ha tudja, hogy mi ez a pneuma, akkor már nyert ugye van.
1: Artéria pumpád utánozhatatlan. Jó, nem,
2: csak
1: de...
2: Csak várjál, mert nem mondjál neki, hogy úgy megnézném a lépet. Mert azt mondja, hogy pervers sorozatgyilkos vagy.
3: Igen.
1: Jó, oké, lépjünk ezen túl. Tehát dominancia és társadalmi státusz. Ez mennyire fontos? Itt ugye visszavezetik még az ősasszonyokhoz, hogy ugye a túlélésnek a szempontja az az volt, hogy olyan férfi oldalán legyél, aki életben tud tartani, aki megszerzi neked a mamutot, akit nem gyop le a szomszéd, Vili, vagy hogy hittek, Frédi Béni. Tehát, hogy igazából...
2: Vilma volt, te az már.
1: Jó, oké.
2: Okay. Vilma se gyopja le.
1: Senki nem gyopja le, akinek van lábbal hajtható kőkocsia. Tehát, hogy ezek kellettek a nőknek. Na most ez a dominancia, a társadalmi státusz, oké, hogy ma már iPhone és nem kőkocsi, meg dinoszaurusz, de hogy ez mennyire fontos?
3: Jó kérdés. Szerintem azért számít az, hogy egy férfi legyen.
1: És ezt mi alapján méred? Tehát itt a például pozíciója, munkahelyi pozíciója, anyagi státusza, magabiztosság, nem tudom, barátok között képviselt falkavezére egyéniség.
2: Igen, mert egyébként a dominancia, meg az anyagi státusz, meg a társadalmi, mi volt ez, megbecsültség, aha, vagy mi, az azért nem feltétlenül nem, ugyanaz, és nem mindig jár kéz a kézben.
3: Igen.
2: Nyilván, aki mondjuk egy jó anyagi háttérrel rendelkezik, egy felelősségteljes pozíciót tölt be, mondjuk egy vezető alkat, annak általában azért megvan mind a kettő.
3: Igen, de nem feltétlenül.

0: kettőt ki kell dobnod.
1: Tehát, kettőt ki kell dobnod.
0: Igen, tehát hogy hát ebből az ötből kettővel abszolút nem fog a párod rendelkezni. Mit dobsz ki?
1: Hát a spontaneitást meg a kalandvágyat, azt kidobod, mert
0: jó,
1: az annyira
0: akkor mindig tudod, hogy mi van.
1: Hűha.
0: Mit dobsz még ki? Az érzelmi stabilitást, a megjelenés testtartást, a humorérzéket, intelligenciát vagy a dominanciát és társadalmi státuszt?
2: Hát ebben egyes akarsz kidobni?
1: Nem, ebben
0: a megjelenés testtartás lesz egy ilyen pondró, aki nem tud állni, így csúszik Andi mellett.
2: De amúgy jó a humora, amúgy jó a humora, érzelmileg is teljesen megértő.
1: Ezek szerintem fontosak azért.
0: Hogy nincsenek érzelmei, nem nyújt stabilitás, de bármikor kigúnyol és vicces lesz.
1: Nem, ezek közül én nem dobnék ki semmit.
0: Közben Mónika is írt, na látjátok, az én férjem mindenhez is ért, és nem szarul csinálja, és itt azt írja, hogy nagyon büszke rá, mert hogy abban, amiben dolgozik, abban is jó, de ugyan nem ezeket a dolgokat csinálja, mégis mindent megold, festés, burkolás, autószerelés, stb. És mondtam itt Rolandnak, mikor mondta, hogy ő ezeket annyira nem tudja megcsinálni, hogy én ezeket megoldom, de pénzt nem kérnék érte. És aztán mondta Roland, hogy ő egészen másban van így.
2: Én ugyanígy vagyok a szexel. Megoldom, de azért pénzt nem kérnék érte.
0: Ezt pólóra nyomom neked, de tényleg ez egy akkora mondat. Jó van, nézzük meg, hogy miből ki a mi csőrünket, jó? Mert van egy dolog, ami engem nagyon régóta idegesít, és be akarom hozni ebbe a rovatba, és ez pedig nem más, mint az indokolatlan jótettek a természetvédelem címszó alatt. Onnan indulunk, hogy papír szívószál, pukkadjon meg mindenki mindenhol, aki bármit papír szívószállal elém rak. Undorító.
2: Undorító? Engem tudod, mi zavar, ami nem jó. A gyors éttermekben most már például nem klasszikus műanyag kanállal adják a fagyit, hanem ilyen, az is valami újrahasznosított cuccból.
0: Igen,
2: van.
0: A szálka a nyelvbenefektus.
2: És ez nem jó.
0: Az, mint az orvosi pálcika, amivel megnézik a nyelvet.
2: Igen.
0: Tehát a favilla.
1: Igen, de még az, ez íze se jó
0: egyébként. Dieszilla.
2: Hogy szar, gyerekek, szar.
0: Favilla.
2: Szóval, hogy ezt kipróbálta valaki, hogy értem én. Nyilván, tényleg fontos a környezet.
0: De nem ennyire.
2: De hogy könyörgöm, hogy valami jobbat nem lehetne kihozni.
0: Elrúgjátok a megfrizt.
1: Az. De ilyen újrahasznosított dolgokat kellene inkább csinálni, és ami ugyanúgy műanyagból van, csak újra van hasznosítva. Tehát vannak ilyenek is, tehát miért nem olyat árulnak inkább,
2: hát ez az.
1: Annak nem szar az íze.
2: Hát ez bűnrossz, gyerekek, bűnrossz.
0: De és a szívószál is, hogy szétfoszlik, és már jégkássába
1: hát
0: is rakják.
1: Után.
0: És mindezt úgy, hogy olyan pohárban, aminek a tetején viszont műanyag van. Tehát bemész a Mekiben, műanyag van a tetején, abban elbotolhat a teknős. Én meg egyem a papírt.
2: Amúgy igaz, mert hogy az a kis pohár tető, abban van legalább annyi műanyag, mint egy kis kanálban, nem?
1: Igen.
0: Hát igen, és amit Andi mond, az is tök jó irány, hogyha ezek olyan anyagokból lennének, amiket így újra felhasználsz, vagy elraksz, vagy bármi ilyesmi, az is egy jó vonal szerintem, vagy költsünk rá még 5 forinttal többet, és akkor tegnap itt elmondta nekünk a vendégünk, aki ilyen poharakat gyárt, hogy igenis lehet olyan anyagból is gyártani, ami nem árt a környezetnek, és nem lesz papíríze. Uh-huh. De mehetünk tovább, itt van a Repohár intézmény. Hogy gyűlölöm? Tehát az, hogy megveszed plusz pénzért azt a vackot, nem is olcsón, aztán még a sör is legalább annyiba kerül, amit beletöltenek, hát, és nem az van a végén.
1: Vagy kétszer annyiba inkább.
0: És nem az van a végén, hogy fogod és visszaadod a poharat, ahogy működnie kéne, és akkor visszakapod a pénzt, hanem kapsz egy műanyag zsetont, ami ha máskor pont nálad van, amikor odamész, akkor kapsz érte egy másik poharat. Miért nem adja vissza a pénzemet?
1: Hát meg figyelj, most igazából egy csomó ilyen pohár fetreng az ilyen fesztiválok után, mert hogy konkrétan mindenki elhagyja.
2: Igen, és vesz újat, nem viszi, tehát nem viszi vissza.
1: Igen.
2: Mert egy-egy nagy koncertről mondjuk, ha pláne még ilyen arculatos, de hogy azokat mennyire adják gyerekek, hát Coldplay koncerten tavaly nyilván venni kellett Coldplay arculatos poharat, még azóta megvan, remélem. De hogy nem tudom mennyi volt, mocsok drága.
0: Ezzel még egy fát nem védett meg senki, max, hogyha ki beszedte rajta a hasznot, az ültetett valahova a kertjébe valamit fönn a rózsadomban, nem tudom, de tényleg borzasztó. És akkor megyek tovább. Biológiailag lebomló zacskó. Megveszed a boltban 120 forintért, és már mikor belerakod a vajat, szakad ki. Mert már ott bomlik a boltban.
2: De várjál, ezt nem, vagy hogy van ilyen is, mert én csak azt néztem, ami a zöldségeknél van, tudjátok.
0: Olyan anyagból van, hogyha akarod, igen, meg is eheted a zacskót.
1: Hát
2: azért nem úgy találták ki.
0: De nem viszel vele egy tejfölt az ember hazáig.
1: Hát azért...
2: Ja, és neked fontos, mert az én állat egy bevásárlás az 3 nagy tejföl, meg 2,5 kiló trapisztazság.
1: Ja, igen. Na hát az persze, hogy nem bírja el az az acsi.
0: De nem? Tehát vagy most komolyan? Tehát, hogy ilyenetek nem volt még? Vagy a papírzacskó a nylon helyett, értem én, hogy azzal véded a környezetet, de szerintem kismilliószor előfordult már velem, hogy csak amíg a kocsig elvittem a terméket, vagy leszakadt a füle,

0: kiukat, vagy elszakadt, vagy meghasadt. Gyűlölöm.
1: Ja, hát a papírzacska az olyan, abban nem szabad olyanokat pakolni. Abban csak ilyen nem. Kis, nagyon azt könnyű meg... kis dolgokat tudsz belepakolni, mert leszakad.
0: Mihez veszed meg? Mikor mész el úgy bevásárolni, hogy kell egy zacskó, és jó hozzá a papírzacskó? Ha mit veszel?
1: Hát én, hogyha...
0: egy zacskót. Gyakran jársz így a boltba?
2: Ja.
1: Hát ha olyan boltba megyek, akkor ahol mit tudom én, papírzsebkendőjének vannak, akkor persze ott volt, tehát hogy előfordult.
2: Drogériában.
1: Akár, igen. Tehát ott előfordult, hogy nem volt nálam, és akkor csak ez a papír volt, mert nem akartam többet költeni mondjuk a műanyagra, és akkor azt vettem. De alapjáraton nem szoktam én sem a papírt választani.
2: Hát vannak helyek, ahol fontos, hogy legyen papír.
0: Igen, valamire biztos jó. Akkor tudok még mondani. Ugorjunk vissza gondolatban mondjuk 3 évet. Hányszor fordult elő veletek az a dilemma, hogy isszátok az üdítőtöket, és elhagytátok a kupakot, és nem tudjátok visszazárni? Soha! Mi a francnak rárögzíteni azt a hülye kupakot az összes üvegre?
2: Na ez igaz, na ebben látod maximálisan adom én is a bosszankodásodat, mert hogy ezt, aki kitalálta, gyerekek, nem is az, mert lecsavarni, de visszacsavarni. Tehát, hogy sokkal nehezebb ezt visszacsavarni, igen. Hogy a megfelelő szögbe tudod, hogy pont rápattanjon, és akkor úgy hallod? Hát, szóval ez baromi érdekes.
0: Adod a kislányodnak úgy a kubut, hogy ne szúrja ki vele a szemét.
1: Igen, meg öntsél át az egyikből a másikba. Fél literesből akarod a fél literesbe áttölteni, akkor közben úgy kell valahogy fognod, hogy ugye fogod az egész üveget is, meg fogod a kupakot is, leállítod ugye a fél literest, és úgy próbálod meg beletölteni, mert máshogy nem megy.
0: Mindeközben az ásványvizes üveg már annyira védi a környezetet, és annyira spórolnak rajta, hogy annyira kevés műanyag van benne, hogyha kinyitod ezt a szerencsétlen üveget, és csak enyhén fogod, akkor már fele kimegy, mert
2: így összerodjan gyakorlatilag.
1: Vagy ugyanez van az öntésnél is, én a múltkor nem pont úgy jártam, hogy összecsuklott az egész, de még tele volt. Tehát elkezdtem önteni, és utána így összecsuklott.
2: Kisporolják belőle az anyagot.
0: Szóval tényleg értem én, hogy védjük a hódokat, de na, nem? Akkor itt vannak az üzék, ez is jó.
2: Védd a fákat, egyél hódot. Én ezt
0: is. István írja, hogy a sziasztok, a kedvenc pénzügyi vezető mondta, spóroljunk, kerül, amibe kerül.
2: Zseniális! Ezt használhatom innentől, István, mert nagyon tetszik.
0: Nagyon tetszik. Hát figyelj, Michael Jackson az utolsó turnéjának a próbáin, a This Is It-nél elmondta, két dolgot mondott, amit élete során sokszor hangsúlyozott. Az egyik, hogy a másik pedig... A másik pedig... És nem tudom, hány évvel mondta, 3-mal vagy 5-tel, de mindig mondta, hogy még mennyi időnk van, hogy megmentsük az esőerdőket, és onnantól visszafordíthatatlan lesz a helyzet. És a This Is It turnénál elmondta, hogy ez az utolsó pont, amikor még megállíthatjuk a rombolást. És nem állítottuk meg.
2: Hát igen, látod a Britney Spears mennyivel egyszerűbb volt, csak azt mondta, hogy ups! Ups, I did it again, ups!
0: Na jó, tényleg, tehát az a képmutatás, ami a környezetvédelemben ilyen formában, és tényleg komolyan mondom, fontos, hogy védjük a környezetet, a gyermekeink jövője van benne. De ezek a mondva csinál dolgok, amiből valaki meggazdagszik, és egy rohadt fát nem ment meg soha, na ezek bökik a csőröme.
2: Elindult a MÁV-nál a balatoni előszezon, úgyhogy visszatértek az étkező kocsik a balatoni járatokra.
0: Amúgy ez tök nagy feeling szerintem. Nem tudom, hogy ti voltatok-e valaha étkező kocsiban, és ettetek-e ott?
1: Nem.
0: Soha?
1: Nem.
2: Lakótelepi panelparasz gyerek vagyok. Hát mind nekem étkezőkocsi.
0: De nem vonatoztál soha, úgy mindig vitted a májas szendvicset?
2: Persze. Nem, rántott szeletes szendvics alufóliába csomagolva. Ez így az autentikus, kérlek. Nem, én figyelj, én
0: jó,
2: sose
0: hát
2: értem ezzel.
0: Nagyjából 3-4 percen van, hogy meggyőzzelek titeket, hogy ez mennyire jó. Képzeljétek el, hogy már ugye május 1-én az előszezonban megindultak ezek a bizonyos kajakocsik, és csak hogy mennyire sikeres, tavaly több mint... Hát most akkor befejezem így, 899 ezer vásárló volt, mert itt azon, hogy közel 900 ezer, jó, akkor kijöttem a mondatomból.
2: Az amúgy tényleg sok, tehát 900 ezer.
1: Igen, az sok.
0: És a legtöbben, tudjátok mit vettek? Hot dogot. De a kávésoroz, de hot dog.
1: Uh-huh. Ez miért olyan olcsó? Mert van egy üzlet, ahol ugye tudjuk, hogy milyen olcsó.
2: A svéd bútorban, igen.
0: Azért szerintem annyira nem olcsó, de nem is annyira drága szerintem, mint amit várnál. Tehát, hogy hol eszünk még, a repülőn kapunk még kaját, hogy ott veszel, akkor az rohadt drága. Itt viszont, csak hogy be tud tájolni, egy reggeli az 1300 forint, abban van egy kis üdítő, meg valami szendvicsecske, a hamburgerek meg továbbra is ilyen 2600 forintba kerülnek. Szerintem ma járakon oké, nem a legolcsóbb hely, de nem olyan vészesen drága, hogy hogy ne tud megengedni magadnak egy balatoni út során.
2: De ez milyen, hamburger?
1: Ja,
2: nagy tehát, hamburger, ez a klasszikus, az a, az, az old school, ami úgy tényleg... Ez
0: hát figyelj,
2: úgy,
0: mávos, tehát késik.
1: Mire odaérsz, addigra meghozzák.
2: Kicsit hogy ilyen spici, mint a gyors éttermekben, vagy pedig ez a, ez a klasszik régi büfés hamburger.
0: Nyáron meleg, télen hideg.
1: Klasszik lehet.
2: Az mondjuk nem rossz.
1: Hideg,
2: tehát,
1: ja.
2: Ja, az, az nem rossz egyébként, tehát az mondjuk 2600 ér, az elmegy kategória.
0: Egyébként vannak új főételek is, amik ilyen hirtelen fogyaszthatók, például a paella, a mexikói zöldségragú és a káposztás pulyka.
2: Paella! Azért a spanyolodat hasít, tényleg!
1: Jó, van,
0: ha mávosan akartam.
1: Azért megnyugtattad.
2: Muthas, gracias!
0: El tudod képzelni, hogy egy káposztás pulykát elfogyasztasz?
1: Hát mindenképp.
2: Ne, azt nem csak ott nem, hanem úgy amúgy sem, egy paellát, én szeretem a paellát.
0: Paella mondom.
2: Paella! Hát a gyorsan, hányan kérhetik így?
0: Hányan fogják
2: paella, a paellát?
0: Az... Hányan fogják úgy kérni, hogy paellát?
1: El tudod
0: mámon?
1: Képzelni, hogy ezek nem ilyen fagyasztott dolgok, amiket ugye így kiolvasztanak, és tehát, hogy ott
2: el tudom
1: ott
2: képzelni, meg... de nyilván az.
0: Hát hogy fogyasztasz már egy káposztás pulykát? Azt nem lehet.
2: Egyáltalán ki talált ki ilyet, egy káposztás pulyka?
1: A tejfölös belefagyasztott káposztás pulykát.
0: Nézzük, mit ütött el a vonat. Van egy pár pulykánk.
2: De káposztás pulyka. De a paella az jó. Azt én szeretem. Az jó dolog.
0: De nem mondd már, hogy paella. Senki nem fogja érteni. Paella, két ellen. Úgy kell írni is.
2: Aztán... Ugye, főzős műsorok azért mennek ám az elmúlt években. Az embereknek a gasztronómiai tudása szerintem manapság már jóval nagyobb.
0: De Roland, ez
1: igen,
0: már...
1: a nyokkit mégis sokan úgy hívják, hogy nocsi.
0: Nocsi.
2: Azt a Rubintréka hívja, hogy...
0: Ez már. Itt így kéred. Aztán van még gulyásleves. Milyen, hogy eszel a
2: azt
0: vonaton
2: hogy leves? Azt hogy mondod, a gulyásleves?
0: 3000 forintba kerül amúgy.
1: Van... Mind a gábel, egy jöheti etesbe annó.
0: Van gyros.
2: Gyros?
0: Gyros és falafel. Fala app, a külföldiek kedvéért.
1: Mi?
2: Fala app, az.
0: 3600 forint annak az ára, vannak italok, alkoholmentes sörök, felkerültek az étlapra, szóval annyira nem hangzik rosszul.
2: Megjelent figyelj. A kombucha.
1: Kombucha, igen. Kár, hogy nem mondta, igen, vártam én is.
2: Abban nem mertél beleállni, kombucha. Persze,
0: nekem
2: csak
0: a paella. A paella mára. Jó, hát az a helyzet, hogy ilyeneket
1: meg
0: lehet.
1: A falafel app.
0: Hát, tudod mit, Roland? Egyszer, most komolyan, egyszer. Hogyha eljössz velem vonatozni egyet, mondod, hogy majd jössz oda hozzánk a parkba, meg ilyenek. Én meghívlak. Én meghívlak egy paellára. De így kérem.
2: Ameddig csak apa ellát, eszi a vonaton a paellát.
0: És ha nem segít rajtad a kisbutha.
1: Ezt így reklámozhatnák.
0: És ha nem segít rajtad a zenbutha, kezedben ott a kombucha. Mexikói zöldségragó, nálunk hidd el, az se smafu.
2: A mexikói zöldségragó, azt tudjátok, mint a mexikói. Hát van benne kukorica.
1: Igen.
2: És akkor már úgy hívjuk.
0: Jaj, jó.
2: Amiben van paradicsom, az olaszos.
0: Milyen szag lehet ott a káposztás pulyka, meg a kombucha ja. mellett?
2: A kombucha mellett. Ez.
1: Ezt így együtt rendelném.
0: Jaj, imádom. Jó, hát figyelj, kóstoljátok meg.
2: Ha minden igaz, akkor a távol keletre fogunk kiruccanni. Legalábbis Andi valamiféle japánt emlegetett itt nekünk.
1: Ja, hogy azt arról beszélünk most, jó?
2: Ja, nem ezt akartam?
1: Nem ezt akartam, hanem akkor a mai nap írját, azt holnap akartam a japánról.
2: Akkor holnap beszélünk japánról, vagy nem tudom.
0: Kedves hallgatóink, amit láttok felirat...
1: De gyorsan meg tudom nézni arról... nektek a japánosat is egyébként.
0: Arról nem lesz szó.
1: Lehet, hogy ez most testhez állóbb téma lenne egyébként, úgyhogy...
0: Mehet. Mert? Addig beszélgetünk a Rolanddal japáról.
2: Vagy a hüvelygombáról, vagy én nem tudom.
1: Jaj, tehát, egyébként hogy... képzeljétek el.
2: Most a hüvelygombára csinálom fel a szemed?
0: Az én még gyanús nőt, vagy.
2: Nem láttam reagálni a témára.
1: Tudom, hogy úgy tűnt, csak a japáról eszembe
2: jut. Képzeljétek el.
1: Hogy tegnap láttam egy cuki videót, hogy Japánban lehet vidrákat csomagatni. Van egy ilyen hely. Yes. Tudod, tudjátok, mint nálunk vannak ezek a kávézók, ahol ilyen mini malacok vannak, meg macskák, meg nem tudom.
2: Meg
1: vidrákat lehet, igen.
2: És a vidra az,
1: simízni,
2: az
1: meg játszani velük.
2: Barátságos? Tehát, hogy ő így jó néven veszi az emberek közeledését?
1: Hát úgy tűnt, hogy barátságosak. Bár elküldtem a Kittinek, mert ő is nagy vidra rajongó, de azt mondta, hogy ő ennyinél már inkább úgy
0: lehet
1: csak úgy nézni őket.
0: Lehet de... simogatni egyszer.
1: Mert azt mondta, hogy harapnak, egyszer de jobban. Nem harapnak.
2: De a Kitti a férfiakhoz is így áll, hogy ha már túl sok, akkor inkább csak nézi őket? Mert lehet, hogy harapnak?
1: Nem tudom, ezt a Kittivel kell megbeszélni. Lehet, hogy örül, ha ők harapnak, vidráknak már kevésbé.
0: Hogy átvigyem az értelmet, hány vidra túl sok?
1: Hát itt nagyon sok volt, tehát ilyen 10 darab vidra biztos, hogy ott tűzik.
2: Hát az már hiszem, hogy túl sok.
1: Az a májusabb vidra.
0: Nem tudsz hércele, melyiket kell simogatni.
2: Na hát ez az. Nem tudsz annyi fele nyúlni.
0: Tolják így a pofiukat.
2: Aha, igen. És az már veszélyes.
0: De akkor mi a témánk?
1: Az, hogy kifizetik a Tindert a fiataloknak egy japán megyében, csak kezdjenek már el randizni.
0: Imádom! Kik a nagyik? Ki fizet? A család? Állam szülők? Vagy az állam?
1: Igen. Igen.
0: Imádom.
1: Az állam fizet nekik, mert ugye 40 ezer forint ütheti a markát azoknak, akik játszanak a Tinderen.
0: De miért? Miért?
1: Mármint arra gondoltam,
2: akik nem magukkal játszanak, hanem másokkal.
1: Jobbra húzogatnak, mert ez egy játék.
0: És figyelik, hogy mire költöd. Te csak Tinderre költheted, vagy bármire, ami téged boldogít?
1: Gondolom, csak a Tinderre költheted.
2: Hát és az nincs, mert várjál. Tehát, hogy azért...
1: Igen.
2: Az jutott eszembe, hogy egy ilyen normális tinderezéssel, tehát hogy néha jobbra húzod, néha balra, vagy ilyen andiféle tinderezés, hogy bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal, és akkor...
1: És egy jobb.
2: A few hours later, egy jobb, bal, bal, bal, bal, bal, bal, bal.
1: Igen, igen.
0: Azt nézem, hogy milyen a fizetős funkcióért.
1: Nem tudom, lehet ott jobban, jobb...
0: Mert ingyen is lehet tinderezni.
2: Jobban hasonlítanak egymásra.
1: Nem, hanem, hogy jobb...
2: Jobb a merítés?
1: Igen.
0: Na azt nézem, igen, azt nézem, hogy mit kapsz a fizetős funkcióért, mert ugye van az ingyenes változat is, ahol azt hiszem 50-et húzhatsz jobbra, vagy van valamilyen limit, hogy mennyit csinálsz egy nap, és akkor másnap izé, meg lehet, hogy nem kapod meg a prémium csajokat. De, hogyha előfizetsz, van ilyen, hogy Tinder Plus, ott tudsz korlátlanul jobbra húzni, tudsz visszavonni, tehát hogyha valakit véletlenül rossz fele húztál, akkor van ilyen, nem kapsz reklámokat, passport funkció, tehát más városból is átlátsz, ez azt hiszem a Covid-nál ingyenessé lett téve, havi egy boost, ami azt jelenti, hogy 30 percig előrébb sorol másoknál, és néhány szuper like hetente, ami nem tudom, gondolom, hogy így a másiknál egy tűzijátékkal villan fel. Kapaszkodj, van Tinder Gold?
1: Van, igen.
0: Az az, hogy látod, hogy ki lájkolt téged, napi nem olyan pix, hanem top pix ajánlásokat küld neked, és több szuper like lehetőséged van, és van Tinder Platinum. Várjál. Üzenetet írhatsz már a meccs előtt szuper like mellé. Prioritást kapsz láthatóságban. Azok hamarabb látnak, akiket te lájkoltál, és megnézheted az elmúlt 7 nap lájkjait. És erre befizetik a helyieket.
1: Hát nem tudom, tehát, hogy most akkor kéretlenül üzengessenek, az mondjuk nem biztos, hogy olyan jó. Szerintem.
2: Na jó, de hogyha valakinek jó a stílusa, tudod, akkor ja, lehet, hogy azzal az több sikert ér el, mint az mondjuk a profilképével.
1: Igen,
0: csak a
1: lehetőség.
0: Csak a fiúk? Kapnak erre pénzt, hogy
2: lányok is?
1: Nem, mindenki. A 20 és 39 év közötti lakosok kapnak rá.
2: És mi van a 40-esekkel? Kérdezem ezt én.
1: Na, nem tudom, én már túl vettem rajta, úgyhogy én már nem kapok ki pénzt Japánban.
2: Velünk mi lenne? Mi már öregedjünk meg magányosan, ott rohadjunk meg a sarokba, vagy mi?
0: Hát marad a beauty filter, meg a népsport. Abba lehet így hirdetni, nem hátul?
1: Hát biztos azt gondolják, hogy ha már 40 éves vagy, akkor már legalább van egy gyereked, vagy nem tudom, mert ugye itt igazából a gyerekvállalás a cél, meg a házasságkötés, mert hogy ugye csökkent a gyerekeknek, a népességnek a száma, és hogy azért akarják, hogy a szinglik ismerkedjenek, és akkor hát ha.
2: Egyébként olyan fajta apró hirdetéseket már nem lehet közzétenni, ezt most csak egy ilyen nagy zárójeles megjegyzésként mondom, nekem, meséltem már nektek a kedvencemet, amit annó olvastam, talán pont a sportnapilapban, de lehet, hogy valamelyik bulvár napilapban, hiszen a sportnapilap volt, annak hát voltak ilyen burkolat hirdetések, és gondolom, hogy szószámra kellett fizetni, mert három szóból állt az egész. Istenek kardját fényesíteném. Plusz egy telefonszám mellette. Ennyi volt a szöveg.
0: Szerintem ez egy vívóedző.
2: Én is azt gondolom, igen.
0: Sportújságból egyből asszociálsz tovább.
1: Igen, azt keresed biztos.
2: Egy jó kis párbajtör továbbképzésre mehetsz.
1: Keresett a sportoláshoz biztos.
0: Hihetetlen. Jó, és szerintetek ez a jó megoldás? Vagy akkor legyen már szabad felhasználású? Tehát akkor lehessen a randira is költeni belőle, hogy lenyűgözhessem a lányt, meg legyen olyan, hogy akkor elvihetnek engem valami hivatalos fotóshoz, hogy akkor legyen klassz a kép.
1: Aha.
0: Tehát, hogy akkor rakják össze a portfóliómat. Aha, akkor legyek megcsinálva.
2: És esetleg még iratsz valakivel kreatív dumákat is. Az a baj, hogy az
1: jó, de az egy idejű, igen, azt oké, hiába írja meg. Vagy beszélgethetsz te mondjuk a helyemben. Aztán utána kiderül úgyis, hogyha személyesen találkozunk, hogy amúgy...
2: Én beszélgetnék a pasikkal, akik
1: nem úgy mondom, most érted, tehát, hogyha haverok lennénk, én is fiú lennék, és akkor érted, én most ugye erre gondoltam, nem arra, hogy helyette. Bár lehet, hogy mondjuk lehet.
0: Én úgy adnám, mint a
1: csokkot.
0: Én úgy adnám, mint a csokkot, mert szerintem tehát ez ilyen túl nagy kockázat. Én adnék többet, tehát ne csak 40 ezer, hanem legyen meg az egész csomag, és hogyha 5 éven belül nincs gyerek, akkor vissza kell fizetni kamatokkal.
2: Az igen.
1: Egyébként képzétek el, most bocsánat, nem figyeltem arra, amit
0: na, Andi, mi járt az agyad? Mesélj.
1: Nem valam, hogy most ezen
0: a nő, akinek írjál, fontos a figyelem.
1: Hogy te írjál.
2: Hát, hogy ráfigyeljenek, nem az, hogy én figyeljem. Na igen, most szóval ő leragadtott, hogy én pasizzak be neki.
1: Mert hogy nekem volt olyan ismerősöm, aki például a fiúkat kérte meg, hogy nézzék meg a Tinder profilját, a fiú haverjait, hogy mit gondolnak róla. És akkor ugye, hogy választanak képet neki meg minden, és mondta, hogy ő egész más képeket rakott fel, mint amit a fiúk választottak, és amit a fiúk választottak neki képeket, azzal sokkal nagyobb sikert ért el, mint azzal, amit ő gondolt, hogy az majd jó lesz.
0: Ez egyértelmű, hogy nagyon kevés lány tudja magáról, hogy melyik kép a legelőnyösebb róla. Ha lenne egy zsák pénzed, te lennél az állambácsi. Van egy zsák pénzed, és arra kell elköltened, hogy legyen több gyerek. Mit veszel? Tűt és szurkálod a drogériában a...
2: Az végül is hatékony lehet.
1: Figyelj, egyébként ez nem rossz ötlet, ha belegondolsz. Most ne csak a Tinderből induljunk ki, mert van egy másik fajta ilyen társkereső, bár azt mostanában már annyira nem hallottam, de hogy van az is, és ugye ott is például az van, hogyha fizetsz, csak akkor tudsz ismerkedni normálisan, mert hogy addig megszűrve kapod az üzeneteket. Sőt, vannak olyan üzenetek, amiket nem is látsz. Tehát, hogy mindenképp elő kell fizetni.
0: És ha csak annyi van, hogy mit tudom én, megkapod a havi 50 ezer forintot, hogyha cserébe a profilképedet lecseréled egy ilyenre, ami mondjuk keret van, ott van, hogy állami támogatás, meg fölül, hogy szülnék neked. Megcsinálnád havi 50 ezer?
1: Ja, gyerekek, most láttam egy ilyen videót. Most láttam egy ilyen videót. Amúgy, egy stand-up comedy is beszélt erről most.
3: Buenos Morgan, minden hétköznap.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig vele.
1: Nagyon jó reggelt kívánok mindenkinek, legalábbis nagyon remélem, hogy mindenkinek hasonlóan nagyon jó. Jó, tudom, az időjárás nem a legszebb, de ezzel most ne foglalkozzunk. A lényeg az, hogy itt vagyunk egy csodálatos reggel előtt, és persze hozom majd az érdekességeket, és rengeteg slágert nagyon kevés dumával. Kezdünk már is, Ray Daltonnal forog a Tears to Stay. Tarts velem te is!

Miley Cyrus szakértünk át, egy szép folyón, ez volt a River, ti pedig továbbra is a Forrás Rádiót hallgatjátok. Mindig veled, csak slágerekkel. Ezen slágerek között pedig természetesen felcsendülnek azért a régebbiek, az újabbak, de leginkább azért itt az újabbak kapnak helyet. Amíg viszont megyünk is előre ebben a folyamban, amit időnek nevezünk, hát megyünk tovább visszafelé, mondjuk ez picit paradoxon, de hogy igen, 2003-ban ATB és a Long Way Home volt az egyik legnagyobb siker, ezzel megyünk most tovább, így a reggel folyamán. Remélem, hogy jól telik mindenkinek. Jó ébredés, jó reggelizést, ki jó rádiózást velünk itt a Forrással, és persze most ATB-vel.

0: Közlekedési információk a Forrás Rádióban.
1: Na mi a pálya, az autópálya, hogy egy szép belga dalt idézzek, ugye? Hát egyelőre nyugi. Szombat reggelhez képest azért ez annyira nem meglepő, de mondjuk azt, hogy van benne valami. Szóval, hogy nyugi van, türelem van, sávzárások vannak, mondhatni, hogy a szokásos hétvégi hangulat zajlik az M1-esen, semmi különös, semmi egyéb. Ha viszont ti ellenkezőt tapasztaltok, akkor legyetek oly kedvesek és szóljatok nekünk is, hogy mi is észrevessük, mert próbálunk mindenhova szemet növeszteni, de hát azért nem feltétlen sikerül ez nekünk se 100%-osan, de igyekszünk. Szóval, hogy a ti segítségeteket is kérjük ebben, 0620 978 978. Nagyon köszi, a lényeg, hogy vigyázzatok egymásra, mindenkit hazavárnak, úgyhogy csak óvatosan.

Ti továbbra is a Forrást hallgatjátok, mindig veled csak slágerekkel. Vannak itt érdekességek, például az, hogy Britney megint ugye elvileg itt késsel balhézott, ezt nem tudom, hallottátok-e már, de elég érdekes a szitu, és hát ugye azt mondják, hogy nem, hát ott nem történt semmi, hangosan beszélgetett, picit színpadias volt, teátrális, meg minden, de hogy amúgy nincs ott semmi látnivaló, kérem szépen, minden rendben van az énekesnővel. Én nagyon remélem, hogy igen, mert azt is elhiszem, hogy az ő szempontja sem könnyű, de hát ittosan vezetett nemrégiben a drágaságom, egyem a lelkét, és hát ez nem egy példamutató viselkedés, valljuk be, ugye? Szerintem ezzel így egyetértünk mindannyian. És a lényeg, hogy Britit most megint elkezdték, hát nem mondom, hogy alaptalanul támadni, de ők azt mondják, hogy alaptalanul támadják, hogy aztán mi az igaz, az egy baromi jó kérdés, nem akarok én az ítélő bíró lenni, laikusként azt mondom, hogy azért ő is jobban figyelhetne magára, meg az ittas vezetés tényleg nem néz ki jól ebben a bizonyos bejegyzésben, de hát ez van. Noel Hellerrel viszont most folytatjuk, mert a Safrido-val közösen érkezik egy olyan daluk, amelyet szerintem már baromi régóta ismerhettek, hát na, hogy az Elele című dal.

0: Hát megint csak eltelt egy óra, úgyhogy most már mindjárt 8-at üt az a bizonyos klokk, meg vekker, meg minek is nevezzük még. Jönnek a hírek, s aztán persze további kiváló slágerek. Ezúttal majd Csausszal és az Olli Jóval folytatjuk. Mutatom!
1: Aki beszélni akar, hívja fel a barátait! Aki csak slágereket szeretne, az kapcsoljon a koktélra! Sok zene, kevés duma, minden hétköznap délelőtt 10-től délután 2-ig Zimmer Tamással. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Kövesd a Visit Komárom oldalt már a TikTokon is. Minden, ami Komárom és turizmus. Az ókori brigéció emlékei, a 48-as forradalom és szabadságharc évei, érdekességek a városról és a helyi turisztikai attrakciókról. Szállás és étterem ajánlók. Visitkomárom.hu. Kövesd be a TikTokon is.
3: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
4: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszéd is. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
5: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
6: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
7: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
6: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 8 óra, üdvözlöm Önöket. Beteltek a helyek a Karmelita Kolostor épületének látogatására. Márciusban javultak az áruforgalmi adatok az MNB szerint. Bajnokot avathatnak a vármegyei első osztályban. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épületének látogatására. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök még pénteken a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére, továbbá rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre. Magyar Péter pénteken élő adásban kezdte meg a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hétvégente lesz látogatható a kolostor. Márciusban az áruforgalmi aktívum jelentős emelkedése miatt nagyot javult az ország külső pénzügyi helyzete, a Magyar Nemzeti Bank MNB pénteken megjelent előzetes fizetési mérleg adatai szerint. A folyófizetési mérleg és a tőkemérleg összevont egyenlegéből számolt finanszírozási képesség a külfölddel szemben márciusban 854,5 millió euró aktívummal zárt, a februári 316,6 millió euró többlet után, miközben januárban még 144,8 millió euró deficitje volt. Kőzerővel zajlanak a virágültetések Komárom városában. Több mint 20 ezer virágültetése történt meg a napokban, Komárom több pontján is. Az ültetést a Városgazda Kft. Munkatársai és önkéntes komáromiak végzik. És végezetül sportbajnokot avathatnak a vármegyei első osztályban, ezt írja a kemma.hu. Ezen a hétvégén rendezik a labdarúgó vármegyei első osztály rájátszásának harmadik fordulóit. A Sárisápi BSL folytathatja győzelmi sorozatát, és akár a bajnoki címet is megszerezheti 2 fordulóval a vége előtt. Az első osztályban ma 1 találkozót rendeznek, ahol a második helyezett otthonába látogat a harmadik együttes. A Tata múlt héten magabiztos győzelmet aratott Vértes Somlón, míg a monostoriak szoros mérkőzésen 2-1-re győzték le a kecskédieket. A Tata egy esetleges győzelem esetén bebiztosíthatja a harmadik helyét a tabellán. A Felsőház 4., 5. és 6. csapata 4 ponton belül helyezkedik el, így ott minden pont értékes lehet a végelszámolásban. A Vértes Somló ismét hazai pályán szerepel, a Bábolnát látják vendégül, míg a Sárisáp hazai pályán lehet bajnok a Kecskéd ellen.
0: Időjárás.
1: A hétvégén változékony, de többfelé kellemes tavaszi időre készülhetünk. Hosszabb napos időszakok mellett elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni csúcshőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul, a szél időnként megélénkülhet.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: És egyben mindig a legtöbb slágerekkel. Jó reggelt mindenkinek, 8 óra van, bírjátok remélem. Hát én is próbálok felébredni, a délutános műszak hátránya, ugye? Hogy az ember elkényelmesedik, megszokja, bla bla bla. De a lényeg az, hogy hozok nektek kiváló slágereket és a hangulatról ebben az órában is pontosan ezek fognak gondoskodni. Csausszal és az Only You-val indítunk.

A reggeli program része a horoszkóp, úgyhogy most sem hanyagolok el senkit. Nézzük is, hogy mit jósolnak már a csillagok, illetve az első 6 csillag egynek. Kezdünk már is a kosokkal. A bika újhold nagy hatással van rád, gyógyító energiákat hoz, és spirituális felismeréseket is jelez a napi horoszkóp szerint. Lassul egy picit, hogy meghalld, mit üzen a lelked. Minden, amit ma elhatározol, ami mellett döntesz, a sikereket ígér hosszú távon. Bika, a te egyedben létrejövő újhold ennek a napnak különösen szép, megnyugtató és egyben spirituális színezetet ad. Most olyan változások kezdődnek, amelyek mind téged szolgálnak, így ez a nap számodra nem csak a múlt, hanem a jövő napja is. Összekapcsolódik benned a kettő, tűz ki új célokat, tedd meg az első lépést a megvalósítás felé. Ikrek! A bika újhold lelassít egy kicsit, és ez most kifejezetten jót tesz neked. Az elmúlt időszak pörgése után végre meghallhatod a belső hangodat is. Egy megérzés vagy váratlan felismerés segített tisztában látni egy régóta húzódó ügyet. A Jupiter kedvező fényszöge szerencsés fordulatot jelez pénzügyekben és emberi kapcsolatban is. Amúgy se baj, ha pénz áll a házhoz, ezt már én teszem hozzá. Rák. Helyre kerülhetnek benned az érzelmek, könnyebbé válik a lezárás, az elengedés, és ezzel együtt az újrakezdés. Szerencsés folyamatok veszik kezdetüket, bizonyos értelemben új szakasz kezdődik számodra. Nagyon szerencsés napot jelez neked a bika újhold. Oroszlán. Az újhold most a jövőddel és a céljaiddal kapcsolatos területeket világítja meg. Nagy területet kaphatsz egy tervhez vagy új elképzeléshez. Ráadásul olyan támogatást is kaphatsz, amire nem számítottál. A bika energiája stabilitást hoz, a Jupiter pedig szerencsés lehetőségeket nyit meg előtted. Érdemes ma figyelni minden jelre és véletlen találkozásra. Szűz! Az újhold miatt a párkapcsolat terén megújulásra számíthatsz. Ha nagy a szerelem, akkor közös tervetek van, és ezzel kapcsolatban értek el előrelépést. Ha szingli vagy, akkor most teljesen le tudod magadban zárni az exeddel való kapcsolatot, és ezzel párhuzamosan felbukkanhat egy másik ember. Ó, mondjuk, micsoda rejtély! Na de a szüzek után vannak még hatan, akik szintén megismerhetik a saját jóslataikat. Jaó és a tükörkép, valamint Kamrád és a Feel Alive után maradjatok velünk.

Horoszkóp Part 2, mondhatjuk akár így is, és mondjuk is. Szóval, hogy folytassuk a horoszkóppal, ebben az esetben a mérlegekkel. Nagyon mély lelki felismeréseket hozhat neked ez az új hold, most könnyebben elengeded a múlt terheit, és egyre világosabban látod, mire van szükséged ahhoz, hogy valóban boldog légy. Egy fontos kapcsolat rendezésében, vagy egy anyagi ügy kedvező alakulásában is segítenek az égi folyamatok. Na, hát a mérlegetnek is ma pénz áll a házhoz. Aztán Skorpió, szombaton az új hold a te jegyeddel szemközt álló jegyben jön létre. Ez a párkapcsolat szerelem területére lesz nagy hatással. Egy élmény hatására olyan közel kerülhetsz a párodhoz, mint még soha. Ha szingli vagy, a következő holdciklusban rád találhat a szerelem. Nyilas, a bika új hold arra ösztönöz, hogy rendszert vigyél a mindennapjaidba. Ez sokkal nagyobb lépés, mint gondolnád, mert ez hosszabb távon is stabilitást ad és elégedetté tesz. A Jupiter szerencsés fényszöge ráadásul váratlan jó hírt vagy kedvező fordulatot jelezhet. Egy beszélgetés vagy találkozás új lehetőséget nyithat meg előtted. Bak, nagyon pozitív felismerések jöhetnek neked a mai napon. Új erőforrásaidat fedezheted fel, és rájöhetsz, hogy még többre vagy képes, mint gondoltad. Ebben is segít neked a bika újhold. Higgy magadban, megvan minden képességed, amit tudnod kell, és ami ahhoz kell, hogy egy tervet sikerre vigyél. Vízöntő. Az új hold energiája az otthon, a család és a belső biztonság témáját erősíti fel nálad. Most különösen fontos lehet, hogy olyan emberekkel vedd körül magad, akik feltöltenek és támogatnak. Ez a belső biztonság az, amiből tudsz aztán építkezni. Halak. Különösen intuitív és érzékeny lehetsz ezen a napon. Az új hold segít ráérezni arra, hogy milyen irányba érdemes tovább haladnod. Inspiráló beszélgetések, fontos felismerések és váratlan jelek mutathatják az utat. Hát remélem mindenkinek jókat jósoltak a csillagok a magam részéről. Megcselekedtem, amit általában ilyenkor elszoktatok várni tőlünk, mármint hogy legyen horoszkóp, úgyhogy volt, és ezzel pedig mind a 12 csillagjegy megkapta a magáét. Carl Wolf-fal és Totóval viszont most rögtön folytatjuk egy kiváló Afrika Remixen 2007-ből.

0: Miközben mások dudálnak a dugóban, te énekelsz a kocsiban. Hello, hello, hello. Délutáni csúcs Bálint Lászlóval. Csak slágerek, csak pozitívan. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
2: A Forrás Rádió bemutatja.
1: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive Esztergomi és Dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
1: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezményt adunk minden termékre Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.

0: helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

évfordulók, mert hogy ugye üzengetős műsorunk is lesz, és lehet üzenni, úgyhogy ezeket továbbítjuk majd nagyon szívesen. De ha már évfordulókról beszélünk, ugye a ti évfordulók nyilvánvalóan a legfontosabbak számotokra, viszont nézzük meg egy-kettő olyat, ami a fontosabbak közül való, ismertebb emberekről, hírességekről és eseményekről. Rodolfo például pont 115 évvel ezelőtt született ezen a napon, de megszélhetünk Iványi Grünwald Béláról.

éppen ma ünnepli a 60. születésnapját, hogy a Michael Jackson testvéréről beszélünk. Hozzá talán a legismertebb sláger a When the Rain Begins to Fall köthető, meg a Cickó villantás talán egy Super Bowl döntőben Justin Timberlake társaságában. Ja, hát igen, ilyen is volt. Aztán szintén egy szomorú évforduló, imáron 16 évvel ezelőtt történt az, hogy Végvári Tamás színész elhunyt ezen a napon. Ugye Al Pacino, Harrison Ford és David Attenborough legendás hangjáról beszélhetünk. Isten nyugtassa, 16 évvel ezelőtt számomra egyébként egy óriási példaképnek számított, és még mindig számít. Na és akkor még nézzük, hogy milyen évfordulók vannak ugye itt a közelben, mármint időben közelben hozzánk. Hát bemutatták a Csillagok háborúja 2, a Klónok támadása című egész estés amerikai filmet George Lucas rendezésében 24 évvel ezelőtt. És ezzel le is zártuk a kis visszaemlékezésünket a mai nap kapcsán. Hát borzasztó, nagyon rég volt. Na de mindegy, weekend, hát hogyha már hétvége van, akkor a Dancing in the Flames szerintem tökéletes lesz, úgyhogy tessék, ime egy újabb kiváló talpalávaló.

0: óra vége, új óra eleje, mondhatjuk így is, hogy forduló, és hát akkor tessék szépen üzenni, jó? Legalábbis én szeretném, hogyha üzennétek bárkinek, akinek szeretnétek, legyen évforduló, vagy bármi más, 12 óráig erre most van lehetőségetek, addig, ameddig el nem kezdődik ugye majd az autós magazinunk, a Tempomat, amit egyébként szintén én hoztolnék, mondjuk így, viszont hát majd kicsit hosszabb műszak van, ugye Tamásunk távolléte okán, akit ma én helyettesítek, de nyugi, Tomit visszakapjátok jövő héten, ígérem, kitartás csak egy hét. Viszont én addig ugyanolyan lelkesen, hát felolvasom ezeket az üzeneteket, hogyha megírjátok. 0620 978 978, ez továbbra is a Viber és az SMS számunk. Mr. Belt és Weasel következik az It's Not Right-tal, ezzel nyitjuk a következő órát, de csak is Pisti hírei után.
1: Szomszéd panaszkodni fog, de kit érdekel?

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
2: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves portékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kapunyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont, ott Tali.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz reggel 9 óra, üdvözlöm Önöket. Lemondott Csemény Zsolt a Vadászati Védegylet elnöki tisztjéről. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk ezen a hétvégén. És július 1-től Németh Krisztián lesz a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi játékos megfigyelője. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Lemondott Csemény Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztségéről, tudatta a szervezet a honlapján. A védegylet azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Csemény Zsolt lemondott a szervezet éléről. Csemény Zsolt a Választmányhoz Intézet levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint azt korábban tette, közölték. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület állateledelgyűjtés szervez a tatabányai ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára. Május 16-án és 17-én, azaz ezen a hétvégén szombaton és vasárnap délelőtt 10 és délután 4 óra között várják az állat szerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határ idő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöldfelületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartató megoldásaival, közölte a Visit Hungary pénteken az MTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. És végezetül sport, július 1-től a pályafutását az idény végén befejező Németh Krisztián lesz a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi játékos megfigyelője. Az MLS honlapjának pénteki beszámolója szerint a 37 esztendő szakember feladata elsősorban a légiósként futballozó felnőtt és utánpótláskorú játékosok teljesítményének követése lesz, illetve a velük és klubjaikkal való kapcsolattartás is a munkája részét képezi, de figyeli majd azokat a külföldön szereplő magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgókat, akik adott esetben válogatottak lehetnek. Németh a január óta DVSC sportigazgatójaként tevékenykedő Bogdán Ádám helyét veszi át.
0: Időjárás.
1: Mediterrán ciklushoz csapadékos időt jelenleg gyenge eső, kettős fronti hatás várható. A 20 fok feletti átlaghőmérséklet a jövő hét második felében jöhet vissza.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: És egyben mindig a legtutibb slágerekkel is ám. Szevasztok, szép reggelt mindenkinek, a mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok, és hát itt vagyok még mindig veletek, 3 órán keresztül az üzengetős műsorban pedig lehet üzengetni. Pontosan ez a lényege. Közben pedig hozok kiváló slágereket, úgyhogy ezt az órát is egy ilyennel startoljuk, már is Mr. Beltel, és

Na, hát üzengessünk egymástok, benne vagytok? 0629789 Viber és SMS számunk változatlanul ez. Viszont hazai kedvencekkel rögvest mehetünk is tovább, és hogyha már hazai kedvenc, akkor Anitával indítunk, nem azért, mert az A betűnél kezdődik, hanem egész egyszerűen volt az első. Sziasztok, szeretném férjemnek üzenni, hogy nagyon szeretem, és szeretném neki az egyik kedvenc számát küldeni, csak azért, hogy jobban menjen a kis Barkács Peló, mert valami meglepetésre készül a gyermekünknek, amit még nekem sem árult el. Hát igen, amikor egy férfi elkezd barkácsolni, és lehetőség szerint mondjuk ügyes is benne, és nem csak mondja, ugye, akkor azért előfordulnak olyan dolgok, amiket nem feltétlenül akar csak úgy leleplezni. Mégis csak jobb készen látni, munkafolyamatoktól így eltekinteni, stb. Úgyhogy ide nekem az a titok tök jó. Hát akkor a Vemzavr érkezik, kérem szépen, Azival meg Youngfly-jal. Youngfly egyébként szinte minden Azi meg Deszámban ott van, folyamatosan, megszűnhetetlenül. De nem is baj, de mondhatni, hogy egyfajta együttest is komponálhatnának már maguknak, vagy nem is tudom. Na szóval a lényeg, hogy a hazai kedvencek közül Azi jön most. Itt a Forrás Rádióban, ti pedig üzenhettek a folytatásban is a 0629789.

Tudományosan bizonyított tény. A magyar slágerek javítják a hangulatot. Most ellenőrizzük is. Forrás Rádió. Mindig veled.

Number Marshmallow-val és Khaliddal, ti pedig a forrást hallgatjátok. Üzengetünk egyet, és közben a közlekedésre is figyelünk. A 0620-98-98-5-öt is elküldtetitek. Hát meg fizetünk is, ugye, autópálya matrica formájában például a kokáért, aminek van egyfajta, hogy is mondjam, társadalmi felháborodottsága most az M1-es felújítása okán, de ez már megint egy másik sztori, és ezt inkább hagyjuk is. A lényeg, hogy autópálya szinten minden oké, minden szupi, nem történt semmi katyvasz, jól lehet haladni, de ha az ellenkezőjét tudjátok nekem elküldeni, akkor azt is elfogadom, mert jelen pillanatban az útinform alapján nincs semmi. A 0620-98-98-5-ön meg lehet tenni ezt, és megtette azt is közben Sanyi, hogy írt nekünk egy üzenetet. Sziasztok, szeretném a munkatársaimnak küldeni valami régebbi dart, mert halálra idegesíti őket. Figyelj, én bármilyen mindenféle összeesküvésben benne vagyok, ami ilyesmi, és a helyzet az, hogy én azért az Atomic Kittent ennek ellenére sem írnám le. Ez egy nagyon régi dal. 24 éves a Tidy Sigh, és hogyha még visszább menjünk, akkor még annál is régebbi. Azt meg már mennem mondom mikori, de még nálam is idősebb, ha jól emlékszem. Szóval ez érkezik most itt a forráson, ti pedig írjátok meg bátran az üzis műsorba az üziteket a 0620 98 98-5-re.

0: Csak mondom.
1: Ilyen sok szép emberrel beszélgettél már?
2: Nem, hát azért nem beszélget velük, mert szerintem
1: unalmasak.
0: Erről szól, mindenki magyarázza magának a dolgokat. Meg amúgy most gondolj bele, miért jó egy nőnek például az, hogyha alacsonyabb a pasi? Szerintem a nagyon szexi kopasz nőknek, ugye nem látod lentről, hogy kopasz, tehát hogy igazából te azt az arcát látod.
1: És már megint ott tartunk, hogy ugye a férfi nem tudja elfogadni, hogy a nő kopasz. De a nő el tudja fogadni azt, hogy a férfi alacsony. Tehát, hogy azért...
2: Egyébként tényleg tök érdekes, most nyilván te Ádi kevesebb tapasztalatról tudsz beszámolni alacsony férfiak vonatkozásában.
1: Igen.
2: Én ugye így élem az életemet, tehát azért én tényleg én belefutottam olyanba is, aki azt mondta, hogy őt például simán zavarja, hogyha egy pasi alacsonyabb. Sőt, volt olyan csaj, aki például annó azért utasított el, mert azt mondta, hogy egyébként a személyiségemet tökre bírja, de hogy őt zavarja, hogy alacsony vagyok. Uh-huh. Egyébként ez volt a kevesebb visszajelzés, tehát ilyenből jóval kevesebb volt. A többséget általában nem zavarta az, hogy alacsony vagyok.
1: És mondjuk visszafelé nézve, hogy téged zavar, hogyha mondjuk magasabban ő?
2: Abszolút nem.
1: És hogyha jóval magasabb, mondjuk ha mondjuk egy olyan magas lenne, mint az Ádi?
2: Hát Ádi azért nagyon magas. Hány centi vagy, Ádi?
0: 193.
2: Na hát azért azt mondjuk tényleg.
1: Jó, oké, de ha mondjuk mit tudom én, ilyen 180 lenne a nő.
2: Azt nem, az abszolút nem. Nem.
0: Szerinted le tudnál nyomni úgy egy randit, hogy ne derüljön ki, hogy te vagy az alacsonyabb?
2: Hát nem lehet.
0: Hát de mi olyan helyre hívod, mindig
2: mi sötét van,
0: felállsz egy padra, vagy
1: hát de mondjuk az
0: megnézed,
1: hamar
0: hol
1: kiderül.
0: Magasak a járdapatkák, és mindig úgy mentek.
1: Ez hamar kiderül. A Sex és New Yorkban volt egy ilyen jelenet egyébként, hogy ült a pasi, és ugye a Samantha randizott vele, és akkor volt, amikor így mondta neki, tök jól elbeszélgettek meg minden, és nem figyelte, hogy amúgy a pasi mekkora, és akkor mondta, hogy ki kell mennie a mosdóba, és akkor így leugrott a székre. Azt mondta, meg így nézett, hogy úristen, mekkora.
2: Egy Michael J. Fox filmben volt az, hogy maga nem is olyan alacsony, mint mondták, persze, mert egy bárszéken ülök.
0: De tényleg a kocsival kell menni, te már bennülsz, mondjuk nem nyitott ki udvariasan az ajtót, de ezt még talán elnézik neked, tehát ott már ugye mind a ketten ültök.
2: Hát ha jó a kocsi, akkor elnézik.
0: Amikor megálltok valahol, te előre rohansz, hogy már beülj az étterembe, mire ő jön.
2: Tehát mennyire életszerű, te legyen elrohansz, hogy te ilyen.
1: És akkor kiabálsz neki, hogy gyere, utálom!
0: Majd a végén, mikor vége a randinak, akkor mondod, hogy te még maradnál, de köszönöm, hogy eljöttél a randira.
2: Én még lemosogatnám a vacsorára.
0: Én még itt elődögélek, szeretem akkor átgondolni, hogy mi volt, hogy volt, mint volt.
2: Levonom a tanulságokat.
0: Meg amúgy holnap is itt lesz egy meetingem, én már beültem ide.
2: Elalszom a házon a konyhán.
0: Kicsit elfordulnál, amíg elmegyek mosdóba. Ja, jó, nem, ez gyerekek, nem életszerű.
2: Tehát, hogy sose éltem ilyenekkel.
0: És hogyha mondjuk végig lovon vagy, úgy jössz a randira, úgy is mentek bárhova.
2: Mert hogy szűke herceg fehér lovon.
1: Minden Shrekbe, tudod, van egy ilyen láb, amiben beleteszed a lábam.
0: Csak ne pónin, mert ez gyanús. De a lóhoz képest tűnj nagynak,
2: és
0: a lóhoz legyen.
2: És még arról sem ér le a lábam, tudod. Jaj. Buenos Morgan, minden hét.

0: Hello, óra vége, hello, forráspülelők! 10 óra mindjárt jön Szabó Pisti egy kis hír és információs blokkal, és aztán pedig innen folytatjuk majd a Riebbel és az All My Life-val. Mutatom!
1: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszámolunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal. Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. Buenos Morgen! Műsorszám termék megjelenítést tartalmazó. Műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
3: Mindenki hallja.
2: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
3: www.forrasradio.hu.
4: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
5: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
6: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
5: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 10 óra, üdvözlöm Önöket. Körösi Levente lesz az új élő környezetért felelős minisztérium államtitkára. Kína és az USA kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról állapodott meg. 5 érmet nyertek a komáromi tempó karate első versenyzői az EB-n. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólértért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Körösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal a szerepet a kormányzati munkában. A minisztérium egyik első bejelentése az volt, hogy a cirkuszokban a szezon végétől nem szerepelhetnek tovább vadállatok. Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról állapodott meg, közölte Wang Yi kínai külügyminiszter még pénteken Pekingben, ismertetve a kínai és amerikai elnök találkozójának eredményeit. Wang Yi szerint a két ország gazdasági és kereskedelmi tárgyalócsoportjai emellett megállapodtak a korábbi egyeztetéseken elértek végrehajtásának folytatásáról, az agrártermékek piacra jutásával kapcsolatos kérdések rendezéséről, valamint a két oldalú kereskedelem bővítéséről a kölcsönös vámcsökkentés érdekében. Ezen a hétvégén rendezik meg Tatabányán az immáron 14. Forgó Rózsa Fesztivált. Az ingyenes programok ma is és holnap is zajlanak a Vértes Agórájában és a környékén. A Forgó Rózsa Fesztivál célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság archaikus népi kultúráját mutassa be, minden évben más-más tájegységet kiemelve. A részletes programot a vértesagóraja.hu oldalon találják. És végezetül sport, 5 érmet nyertek a tempó karate első versenyzői a Sepsiszentgyörgyi Európa bajnokságon. A komáromi karatésok bizonyították, hogy a kontinens élvonalához tartoznak. A tempó karate első Komárom 2 fővel képviselte magát a kontinens tornán, ahol 3 ezüst és 2 bronzérmet nyertek versenyzői. Filip Imre, a komáromi karatésok mestere, elégedetten értékelte ezt a kiváló teljesítményt, mert megszakítás nélkül 9. világversenyen jutottak döntőbe saját nevelésű versenyzőik. Másrészt nagyon fiatalok még a saját korosztályukban is.
0: Időjárás.
1: A hétvégén változékony, de többfelé kellemes tavaszi időre készülhetünk. Hosszabb napos időszakok mellett elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni csúcshőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul, a szél időnként megélénkülhet.
0: Időjárás jelentésünket támogatta a Lővérpince Sopron termelői borkimérése. Komárom, Mártírok útja 36. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: És mindig a legtöbb slágerekkel. Hello, bello, szép reggelt kívánok mindenkinek, vagy inkább már szép délelőttöt. Nagyon a nyelvemben van a délután egyébként. Kicsit szokatlan nekem, hogy én ilyenkor itt vagyok. Lehet, hogy nektek is, mert amúgy Zimmerer Tomi szokott ilyenkor beszélni. Szóval a mikrofonnál Válint László, üzenni pedig ér egészen délig. Tegyétek meg bátran most is. Réjább elindítunk.

Sűzízzünk egyet, viccoltok hozzá. 0-20-97-8-97-8-5, idejött a következő is, mégpedig Robertától. Sziasztok, egy Miley Cyrus dallal szeretném köszönteni édesanyámat a 60. születésnapja alkalmából. Azt üzenem neki, hogy nagyon-nagyon szeretem, és vigyázzon magára, én is igyekszem ezt tenni. Na hát akkor vigyázzatok egymásra, a legfontosabb anyuka mindig, minden esetben, meg hát amúgy is nem régen volt anyák napja, úgyhogy abszolút még benne is van a flowban ez az egész dolog. Szóval, hát Miley Cyrus, anyuka, ha szereti, hát lelke rajta. Én kicsit meglepődök ma azon, hogy milyen korosztályok, milyen zenéket kedvelnek igazán, de hát igen, szóval a lényeg, hogy most például a Prisoner-rel folytatjuk Dua Lipával, már csak azért is, mert Gergő is azt írta nekünk, sziasztok, éppen megy a fúrás paragás, üzenem a srácoknak, hogy gyorsabban valami pörgőset hozzá. Hát remélem, hogyha ez megfelel nektek, akkor ezzel. Úgyhogy Prisoner, Miley Cyrus-szal és Dua Lipával itt a forráson.

Andy, Lucas és Steve meg Blackstreet közöse. Hello, Bello forrás hallgatók! Ti még mindig a legjobb slágereket kapjátok, és persze a folytatásban a közlekedési infókat is az Útinform infói alapján egyelőre csend, nyugalom, békesség vonul az M1-es autópályán. Jó tudni, és jó így útra kelni, szerintem. Vagy sokkal jobb legalábbis, mint hogyha valami káosz lenne. Viszont ha ti az ellenkezőjét tapasztaljátok, akkor tudjátok, hogy hol értek el minket, ugye? Ha nem, akkor mondom 0620 978 9785. Itt vagyunk, tehát elérhetek még mindig Viberen és SMS formátumban, ha ti magatok is szeretnétek hozzájárulni ahhoz, hogy ezeket a közlekedési információkat a többi autós társ részére elküldjük, legyetek résen, ha már itt picit megrobotlott a nyelvem. Na hát, bocsássátok meg nekem ezt a szombat reggelt, ez így van, kérem szépen, a délutános műsorvezetőjénkor mindig egy picikét, hát egy más dimenzióban van, talán fogalmazzunk így, na mindegy, megszokta az ember a jóságot, viszont ti is szokjátok meg a jóságot, mert hogy most egy olyan dallal folytatjuk, amelyet azért játszunk, mert éppen Petra üzent. Sziasztok, én azt üzenem a munkatársaimnak, hogy kitartás, jövő héten pedig megyek vissza a Szabiból, addig is gondolok rájuk. You don't know me, nem ismersz igazán, mondhatnám akár azt is, de Armand van Heldent abszolút ismerjük. 1999-ben forog a dal, itt a Forráson.

Lánc és a Millennium, itt a Forrás Rádióban csak slágerekkel, és képzeljétek el, hogy ebben az órában is csak a ti üzeneteitekkel folytatjuk. Tamáséval is például. Sziasztok, üzenem páromnak, hogy nagyon szeretem, és nagyon várom már, hogy holnap újra találkozzunk. Károd, a párod nemét nem írtam le. De hála jó Istennek, rengeteg Tamás van a vételkörzetben, úgyhogy talán még a barátnő sem sértődik meg. De ha neki ilyen titokban, inkognitóban akartál írni, félig meddig, mármint hogy ő van inkognitóban, azzal sincsen baj. 0629789877, ez az SMS és Viber számunk, ide dobhatjátok az üziket, mi pedig a Finally-vel és Jonas Blue-val folytatjuk.

0: Na megérkeztünk megint egy jó kis Buenos Morgan visszatekintő, ugye 7 adásai közül válogatunk nektek, illetve 7 legjobb pillanatai közül, és hát megszólítva érzem magam bicskeiként, amikor Ádi arról beszél, hogy milyen szép bicskei telnek vannak az autópálya mellett. Na ezt a sztorit hallgathatjátok meg most.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Ádi újra szemüvegben.
3: Most már ez megszokott lesz szerintem, tehát hogy igazából még pár napig rácsodálkozhatsz a jelenségre, de azt hiszem, hogy törekszem rá. Most vannak rajtad foltok. Szedd már le, most már le magadról a foltokat.
4: Vannak rajtam foltok?
3: Lehet, hogy nálam van.
4: Szerintem igen, gyanítom.
3: Figyelj, egy új rovatot szeretnék behozni a műsorba. Az pedig a bicskei tehenek mindennapjai. Bicskénél a Strádáról látszik a domboldalon néhány tehén. Tiszta Svájc, vagy mini Svájc. Annyira jó a hangulatuk, és minden reggel, mikor jövök, akkor meg tudom figyelni, ezt nagyjából egy ilyen pár napja vettem észre, hogy ezek ott vannak, hogy hány tehén van fönn a dombon, hány van len, hány van középen, hogy barátkoznak, mi a dinamika. És azt gondolom, hogy ma egy ilyen két tehenes csúcsnap van, ma ketten voltak felül, annyian voltak olyan erőben, hogy fölmentek odáig, ami azt jelenti, hogy ma egy ilyen lomhább napunk lesz.
4: Azért szerintem az életben nem hasonlították még bicskét Svájchoz. Szóval, hogyha így vannak most bicskei hallgatóink, akkor úgy szerintem húzzátok ki magatokat, mert...
3: Pedig mocsok sok a párhuzam, tehát svájci bicska, meg bicskei bicska.
4: Bicskei bicska. És a híres bicskei csokoládé, ugye?
3: Biztos, hogy van valami, nem? De... Tud valaki csokit csinálni bicskén? Írjatok.
4: Vagy próbáljon meg, igen. Na jó, várom a további párhuzamokat. Bicska az is egy ilyen kis különönálló ilyen békeszigete, mint ahogy általában Svájc, hogy mindenből kimarad.
3: Igen, köztudott, hogy ott is helyi fizetőegység van, amit nagyon szeretnek, de hogyha hitelben veszel fel, nem érdemes bicskei frankban.
4: Mondjuk drága az élet, ezt mondjuk lehet, hogy sokan aláírnák bicskén is, ugye Svájcban tudjuk, hogy az. Jó van, figyelj, azért nem nagyon voltam erre felkészülve, hogy hirtelen egy ilyen párhuzamot kell kibontanunk, így már tegnap óta, hét előtt.
3: Már tegnap óta figyelem őket egyébként, tehát a bicskei teheneket. Azt nem tudom, hogy az bicske-e már, mert ugye úgy van, hogy a Stráden, ahogy jössz, ott a bicske tábla előtt egy nagyjából egy ilyen fél kilométerre jobbra nézel, ott vannak. De én bicskei teheneknek fogom hívni őket.
4: Tehát ők a bicskei határtehenek. Ők jelzik, hogy figyelj, mi itt vagyunk, akkor innentől jön bicske. Tehát, hogy...
3: Meg jó lehet a bicskei tej, gondolom.
4: Aha, tehát ők az előjáték tehenek bicskéhez.
3: Egyébként lehet, hogy Svájci nem veszi. Valahonnan kell szerezni a tehenet.
4: A híres bicskei tehén nevelés, ugye? Az azért úgy, na.
3: Hát valahol meg kell tanulniuk kisebb domboldalon azt, hogy hogy lehet ferdénálni. És szerintem ezt bicskén tanulják.
4: De várjál, és hol lilulnak be?
3: Ez szerintem út közben, nem? Tehát túl szűken vannak, és hát amíg átérnek, na.
4: Már is megfejtettük a Milka tehenek

0: titkát, hogy mitől lilák. Na kérem szépen, azt nem tudom, hogy Ádi most az új szemüvege miatt haluzik-e ilyen mindenféle teheneket.
1: Vagy már reggel iszik.
0: Micsketérségében, vagy rákoltászokat valamire, amiről még nem tudunk.
2: Buenos Morgan, minden

0: Itt az óra vége, de nem futunk el véle, hanem folytatjuk tovább. Ti a Forrást hallgatjátok, és remélem, hogy itt tesztek a következő órában is, mert hogy hozom nektek, illetve Pisti hozza nektek az információkat. Aztán pedig Ray Dalton és a Blood Running jön, mutatom.
1: Ne feledd, ha kérdezik, te a Forrás Rádiót hallgatod. Köszönjük! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
1: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

Vajon benned is ott az életmentő varázserő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.

0: őrületes ritmusokat. Egy esemény, ahol nem csak hallgathatod, hanem át is élheted a görög kultúra pesgő világát. Találkozzunk 2026. május 16-án, szombaton 18 órakor Oroszlányban, a Bányász Klubban. Belépő a helyszínen vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
4: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
3: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
5: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délelőtt 11 óra, üdvözlöm Önöket. Beteltek a helyek a Karmelita Kolostor épületének látogatására. Márciusban javultak az áruforgalmi adatok az MNB szerint. Bajnokot avathatnak a vármegyei első osztályban. Hozom a részleteket, a Forrás Rádió híreit Szabó Istvántól hallják. Kezdünk! Beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületének látogatására. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök még pénteken a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére, továbbá rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre. Magyar Péter pénteken élőadásban kezdte meg a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hétvégente lesz látogatható a kolostor. Márciusban az áruforgalmi aktívum jelentős emelkedése miatt nagyot javult az ország külső pénzügyi helyzete. A Magyar Nemzeti Bank MNB pénteken megjelent előzetes fizetési mérleg adatai szerint a folyófizetési mérleg és a tőkemérleg összevont egyenlegéből számolt finanszírozási képesség a külfölddel szemben márciusban 854,5 millió euró aktívummal zárt, a februári 316,6 millió euró többlet után, miközben januárban még 144,8 millió euró deficit volt. Kőzerővel zajlanak a virágültetések Komárom városában, több mint 20 000 virágültetése történt meg a napokban, Komárom több pontján is. Az ültetést a Városgazda Kft. Munkatársai és önkéntes komáromiak végzik. És végezetül sportbajnokot avathatnak a vármegyei első osztályban, ezt írja a kemma.hu. Ezen a hétvégén rendezik a labdarúgó vármegyei első osztály rájátszásának 3. fordulóit. A Sárisápi BSL folytathatja győzelmi sorozatát, és akár a bajnoki címet is megszerezheti 2 fordulóval a vége előtt. Az első osztályban ma 1 találkozót rendeznek, ahol a 2. helyezett otthonába látogat a 3. együttes. A Tata múlt héten magabiztos győzelmet aratott Vértes Somlón, míg a monostoriak szoros mérkőzésen 2-1-re győzték le a kecskédieket. A Tata egy esetleges győzelem esetén bebiztosíthatja 3. helyét a tabellán. A Felsőház 4., 5. és 6. csapata 4 ponton belül helyezkedik el, így ott minden pont értékes lehet a végelszámolásban. A Vértes Somló ismét hazai pályán szerepel, a Bábolnát látják vendégül, míg a Sárisáp hazai pályán lehet bajnok a Kecskéd ellen.
0: Időjárás.
1: Mediterrán ciklushoz csapadékos időt jelenleg gyenge eső, 2-es fronti hatás várható. A 20 fok feletti átlaghőmérséklet a jövő hét 2. felében jöhet vissza.
0: Az időjárás jelentést a Carnet for Top Kft. Támogatta. Felhőtlen autózást kíván az ön Ford márka kereskedője. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Indul egy újabb óra a legjobb zenékkel. Forrás Rádió. Mindig veled.
2: Köszi szépen az infókat, Pisti! Nagyon szép napot kívánok mindannyiótoknak, ez a Forrás Rádió, és most nem a délutáni csúcs, hanem a hétvégi műsorfolyamunk a mikrofonnál, kivételesen Bálint Lászlóval. Egyébként délben ugyanúgy lesz Tempomat is, autós magazinunk is jelentkezik majd, na de ne rohanjunk ennyire előre. Ray Daltont ígértem, és már is őt is kapjátok.

Top Gun Wide, Robin Schulz, a Cyril Alice Sam Martinnal hallottátok az iménti felvételt. Ti továbbra is a Forrás Rádiót követitek, csak slágerekkel, és nagyon szépen köszönjük, hogy itt tesztek. Amit viszont még mindig fel tudok nektek sorolni, amellett, hogy miért is érdemes bennünket követni, az például a következő üzenet. Sziasztok, Gábor vagyok, szeretnék küldeni valami régebbi diszkósabbat, hogyha lehet, és inkább üzenetben szeretném a többit átadni Ágotának, kedvesemnek. Azt üzenem, hogy amíg világ a világ, mindig kiállok mellette, mindig szeretni fogom, és mindig érezni fogja a szeretetemet. És ez egy nagyon szép üzenet. Mert a diszkósabdal valahogy nem passzol hozzá, de lehet, hogy van valami rajongás ez iránt, a műfaj iránt. Én meg hát ki vagyok, hogy ítélkezzek, ugye? Hát, sőt, nem is akartam, nem is volt szándékom, mert csak tényleg. Mert szét választottam, mit szólsz hozzá? Elég régi dal. I turn to you, ezzel folyt.

0: világ, ahol minden reggel újra kezdődik ugyanaz a küzdelem. Két férfi szembeszáll a fáradtsággal, az álommal és a rossz kedvel. Fegyverük a mikrofon, küldetésük felébreszteni téged. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója és Rolanddal és Rédl Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag heggesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédő javítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt bányagépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
3: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomiért torogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
4: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezményt adunk minden termékre Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
5: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a Komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
6: Hey yo, Jace.
7: Oh yeah, oh yeah, oh yeah.
6: Say something to her. Holla at
7: her. I got one question. How'd you fit all that in them jeans? You know what to do with that big fat butt.
6: Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle. Wiggle, wiggle, wiggle.

0: Ha unod a szürke hétköznapokat, színt hozunk az életedbe. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Keep looking at me. Getting scared now. Right? Don't feel me, baby. It's just Justin.

0: A Buenos Morgenből érkezik most egy apró szösszenet a következő percekben, mégpedig a VR Titanic sztoriról. Hát ez is érdekes volt egyébként, úgyhogy mindenképpen nem csak akkor reggel 6-tól 10-ig, hanem most is érdemes velünk tartani. Ebből kaptok most egy kis ízelítőt.
1: Ébredés után állítólag nehéz jókedvűnek lenni, de nem nálunk. Így telnek a reggelek a Forrás Rádióban.
2: Na Titanic, Roland már elmondta, Andi, téged is megkérdezlek, mert tudom, hogy például a Harry Potter múzeumban elmentél, de Titanic múzeumban voltál?
3: Én nem emlékszem el, hogy
2: nem. Oké, okay. Én voltam, még egyszer nagyon röviden, húztunk nevet az elején, tök jó volt, ez a karakter voltunk a múzeum végéig, és a végén derült ki, hogy túléltük-e a kalandot, és hát mi bizony túléltük, az utolsó szobában pedig egy jéghegy volt kiállítva. Na, tehát nagyjából erre lehet itt appellálni, a Harry Potter múzeum jobb volt?
3: Hát figyelj, nem ájultam el tőle úgy igazán, meg voltak benne ilyen olyan dolgok, amiket így nem nagyon tudtam értelmezni.
2: Például?
3: Hát például az tiltott rengetegnél ott volt egy ilyen tök, tudjátok, ez a halloweeni tök ilyen fej. Uh-huh. Tehát, hogy én nem sértem, nem is volt benne soha ilyenről szó. Még ha egy kentaurt állítottak volna, de aki akkor azt mondom, hogy jó van, de hogy ez a tök ijesztő tök fej, ez, hogy mit keresett ott.
4: Hát ott volt kéznél, valahova le kellett rakni.
3: Meg nem hoztam volna össze a legendás állatokkal, tehát onnan például ugye ki voltak állítva ugye ilyen kosztümök, én például

0: Hiányoltam a Malfoynak a kosztümjét, tehát, hogy én őt azért úgy beleraktam volna.
1: Jó, de az is benne van ebben az egészben, hogy egy ilyen kiállítást nyilván párhuzamosan 4-5 országban tartanak, tehát nem mehet mindenhova az egész Backstreet Boys, hanem csak egy szakasz. A másik pedig az, hogy nyilván földúsítják a dolgot olyan dolgokkal, amiket ott a helyszínen találnak, mert hogy nem utaztatnak ide minden titkos állatot, meg mit tudom én mit, hanem kell egy tök mondjuk a raktárból, nem? De azért ez mégis a magyar verzió volt.
2: És akkor lett volna ilyen magyar Harry Potter? Tehát, hogy így...
0: Ja, igen.
2: Nem tud ide jönni az igazi, akkor keresünk itt egyet.
1: De itt van Ungár Anikó varázslónő. Beöltözve valakinek.
2: ő az idősebb Hermione, vagy mire gondolsz?
1: Valami ilyesmi.
2: Danny Blue-nak megcsinálják Harry Potternek.
0: Igen, nekem is a Danny Blue jutott eszembe, hogy ő is.
1: Kicsit magyarabb, de a miénk. Ez kicsit olyan egyébként, mint amikor nem tudom, megvan-e nektek, de volt ez a Godzilla vs. King Kong, ilyen volt?
0: Volt, igen.
2: Zseniális filmeket tudsz nézni te is.
1: De hogy ott is az volt szerintem, hogy a Spielbergnek a raktárába beszabadultak, megnézték, milyen jelmezek vannak, és abból valamit összecsaptak. Tehát, hogy engem annyira az a tök nem lepte meg.
0: Igen, hát ez ugyanolyan, mint amikor a Predatort meg a Jason X-et összehozták, ugye, a Jason.
2: Én azóta is várom a Harry versus Frodo-t.
0: Ja?
2: Hogy miért nem? Tehát, hogy ezt miért nem csinálják meg? Gyűrűk ura kontra Harry Potter.
1: Ez nekem tetszik, vagy amit tudom én, Star Wars vs. Trója.
2: Hát, vagy akkor már...
0: De jó, igen. És a izé trójai falóból a birodalmiak jönnek ki.
2: Persze, tudod? A Star Trek kontra Gladiátor, tudod?
1: És a Gladiátor vs. Predator.
2: De várj, én akkor már megcsinálnám ilyen magyar vonatkozásból is, hogy Terminátor versus Szomszédok.
1: Jó!
0: Aha, igen.
1: Jó, tetszik a dolog.
0: Az jó lenne.
3: Buenos Morgan, minden hét

0: Marshmallow, Pink és Sting, valamint a Dreaming itt a Forrás Rádióban, csak slágerek között. Jön a Tempomat, ezzel folytatjuk, autós magazinunk érkezik, és rögtön a diszkósét, valamint a Better Days című dalával. Mutatom!
1: Amikor már majdnem elfogy az energiád, mi ráteszünk még egy lapáttal. Zene, mosoly, lendület. Bálint László hozza a jókedv délutáni adagját. Csak slágerek, csak pozitívan. Délutáni csúcs minden hétköznap délután 2-től este 6-ig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra? A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól,

0: Fedezd fel Komáromot! Tematikus városi séták a Turinform szervezésében. Történelem, legendák, ikonikus helyszínek. Barangolj az erődök között, ismerd meg Jókai és Klapka örökségét, éld át a város múltját és jelenét. Választ ki a túrádat a várositúrák.iránykomárom.hu oldalon. Komárom. Határtalanul jó.
1: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
2: Mindenki hallja.
1: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
2: www.forrasradio.hu.
3: Szeretnéd, ha Black Friday nem csak egyszer lenne egy évben? A Pandorfi Designer Outletben ez lehetséges. Használd ki a május 26-ig tartó extra kedvezményeket, és vásárolj az outlet árnál további 30%-kal olcsóbban kedvenc márkáidnál, mint például a Nike, Pinko, Under Armour és még sok más. Black Friday Spring Edition. Május 26-ig a Pandorfi Designer Outletben.
4: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz déli 12 óra, jó napot kívánok! Lemondott Csemény Zsolt a vadászati védegylet elnöki tisztségéről. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Július 1-től Német Krisztián lesz a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi játékos megfigyelője. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Lemondott Csemény Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztségéről, tudatta a szervezet a honlapján. A védegylet azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Csemény Zsolt lemondott a szervezet éléről. Csemény Zsolt a Választmányhoz Intézet levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint azt korábban tette, közölték. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület állatelete gyűjtés szervez a tatabányai ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára. Május 16-án és 17-én, azaz ezen a hétvégén szombaton és vasárnap délelőtt 10 és délután 4 óra között várják az állat szerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határ idő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöldfelületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartató megoldásaival, közölte a Visit Hungary pénteken az MTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. És végezetül sport, július 1-től a pályafutását az idény végén befejező Német Krisztián lesz a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi játékos megfigyelője. Az MLS honlapjának pénteki beszámolója szerint a 37 esztendő szakember feladata elsősorban a légiósként futballozó felnőtt és utánpótláskorú játékosok teljesítményének követése lesz, illetve a velük és klubjaikkal való kapcsolattartás is a munkája részét képezi, de figyeli majd azokat a külföldön szereplő magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgókat, akik adott esetben válogatottak lehetnek. Német a január óta DVSC sportigazgatójaként tevékenykedő Bogdán Ádám helyét veszi át.
0: Időjárás.
1: A hétvégén változékony, de többfelé kellemes tavaszi időre készülhetünk. Hosszabb napos időszakok mellett elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni csúcshőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul, a szél időnként megélénkülhet.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és fia Skoda márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kisgáz, kuplung, indulhatunk! Autós hírek, tesztek, tippek, aktualitások. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Tartjuk a sebességet.
4: Sok szeretettel köszöntök mindenkit, ez a Forrás Rádió autós magazinja, a Tempomat. A mikrofonnál Bálint Lászlót halljátok. Mai adásunkban szó lesz egy korszak végéről, ugyanis leállt a Tesla Model S és Model X gyártása. Beszélünk majd a pörgős magyar autópiacról, amely tényleg pörög, viszont az árak továbbra is maradnak. Eközben a BYD-nak továbbra sem elég, csak Szeged, még mindig más európai gyárakra is fáj a foga. Beszélünk az EU-s készpénzkorlátról, mert hogy vége a nagy csomag bankjegyeknek az autóvásárlásnál, illetve a műsorunk végére tartogatunk egy motorkerékpár boomot, amely majdnem 50%-os növekedésről szól. Tartsatok velünk, ez a Tempomat!

0: ahol a vezetés biztonságos, az infók viszont izgalmasak. Tempomat. Tartjuk a sebességet.
1: Történelmi pillanat történt az autógyártásban, mert hogy a Tesla egy X bejegyzésben, ugye X Twitter bejegyzésben tudatta, hogy megszűnt a Model S és a Model X gyártása. A Fremontban felszabaduló kapacitást ezentúl a humanoid Optimus robot projekt számára alakítják át. A Model S 14 éven keresztül, a Model X pedig 11 éven át készült. Búcsú ugyanánt a Signature Editionből 250 darab Model S és 100 darab Model X készült, mindkettő a legmagasabb Plaid felszereltségi szintre épülve. Az árcédulán 159.420 dolláros összeg áll, ami jelenleg nagyjából 48,5 millió forintnak felel meg. De a búcsú egyébként nem volt zökkenőmentes. A Tesla 2026. május 12-re tervezett Signature Edition átadási rendezvényét röviddel az esemény előtt elhalasztotta, és csupán egy lakonikus üzenetet küldött. Sem új időpontot, sem magyarázatot, sem kompenzációs ígéretet nem adott. Aki a 48 millió forintot kifizette az autójáért, és mondjuk repülőjegyet is foglalta a Fremonti átadóra, az egyelőre csak várakozik. A Fremonti gyárban felszabaduló kapacitás tehát az Optimus humanoid robotok gyártására fordítják, a Tesla célja pedig évi 1 millió darab Optimus kapacitás kialakítása. A Tesla tehát inkább robotgyártó vállalattá szeretne válni, az autók pedig szépen lassan csak melléktermékek lesznek a portfóliójában.

0: Sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Friss adatok érkeztek a hazai piacról. Közel 10%-kal nőtt az új autó eladások száma Magyarországon az év első 4 hónapjában, miközben a forint erősödése is kedvezőbb környezetet teremtett a vásárlóknak. Áprilisban 11.832 új személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 9,7%-os bővülést jelentett éves összevetésben. A január-április időszakban összesen 48.291 új személyautó került forgalomba Magyarországon. A plug-in hibridek pedig szárnyalnak. Áprilisban 994 plug-in hibrid személygépkocsit helyeztek forgalomba, ami 74%-os növekedést jelentett éves összevetésben. Az első 4 hónap kumulált növekedése pedig elérte a 95,6%-ot. A kategóriák között az SUV modellek dominálnak. A CSUV szegmens vezeti a piacot 30%-os részesedéssel, a BSUV kategória pedig 24%-kal lett a második. A piacon azonban továbbra sem várható látványos árcsökkenés. Az infláció, a finanszírozási költségek és az autóipar globális átalakulása erősen befolyásolja a döntéseket. Szóval a piac nő, a kereslet él, csak az árak nem akarnak lejjebb menni.

0: átmenetileg fékezünk. A reklám után folytatódik a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja. Elhozzuk nektek a szombatesti pörgést! A szombatesti pörgést! Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolok nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre! Harcoljuk ki közösen a győzelmet! 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
2: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
1: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Kapcsolj velünk újra sebességbe! Folytatódik a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.

0: nálunk az infók négy keréken érkeznek. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: A szegedi BYD gyár még épül, de a kínai óriás már is tovább lép. 6 hónapot adott magának arra, hogy felpörgesse a szegedi gyártást. A vállalat január óta járatja a gépeket, a harmadik negyedévben pedig el akarja indítani a tömegtermelést. A cél egyértelmű. Rövid időn belül teljes kapacitáson működő versenyképes európai gyártóbázist létrehozni. De a szegedi üzemnél is nagyobb hír, hogy a BYD több európai autógyártóval is tárgyal alulhasznosított üzemek átvételéről, és a vállalat vezetője szerint Olaszország különösen érdekes célpont lehet. Ez azt jelenti, hogy a BYD nem csak az egyik szegletét akarja elfoglalni az európai autópiacnak, hanem a meglévő európai gyártók üresedő kapacitásain keresztül az egész kontinens autóiparába be akar épülni. Magyarország ebben a folyamatban egyelőre stratégiai előnyt élvez.

sok szerint a jó zene boldogabbá tesz. Mi pedig minden nap bizonyítjuk. Forrás Rádió. Mindig veled.

0: Motor beindít, rádió bekapcsol. Ez a Tempomat. Autós hírek, tesztek, tippek. Tartjuk a sebességet.
1: Fontos változás közeledik, ami különösen a használt autópiacot érinti. 2027. július 10-től kezdve egységes uniós felső határ lép életbe. 10 000 eurónál, azaz nagyjából 4 millió forintnál nagyobb összeget a jövőben sehol sem lehet majd készpénzben kifizetni az Európai Unióban. Az autópiacon ez komoly változást jelent, míg az új autók piacán jellemzően már ma is zajlanak digitálisan a tranzakciók, a használt autóknál még mindig jelentős a készpénzforgalom, és ez az a szegmens, ahol az új szabályozás igazán érdemi korlátot jelent. Van azonban egy fontos kivétel. A korlátozás nem vonatkozik magánszemélyek közötti adásvételre, ha egyik fél sem minősül hivatásos kereskedőnek. Tehát aki a szomszédjának adja el az autóját, az gond nélkül megteheti készpénzben. Aki viszont kereskedőtől vásárol, és 4 millió forint felett jár, annak a jövőben bankkártyával vagy utalással kell fizetnie. Emellett a 3 000 és 10 000 euró közötti készpénzes tranzakcióknál a kereskedőknek részletes adatokat kell rögzíteniük a vásárlókról. A szabályozás mögött a pénzmosás visszaszorítása áll. Az EU célja az átlátható pénzmozgás, nem a készpénz teljes kivezetése. 2027 nyaráig tehát még van idő alkalmazkodni, de érdemes már most tudni, hogy a nagyobb összegű autóvásárlásoknál hamarosan kötelező lesz a nyomon követhető fizetési mód.

0: A sebesség stabil, a tartalom friss. Ez a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
1: Műsorunk végén pedig jöjjön egy szám, amin érdemes meglepődni. A motorkerékpárok piaca 2026 első 4 hónapjában 48,7%-kal több forgalomba helyezéssel zárt, mint 2025 azonos időszakában. Ez pedig nem véletlen. Az emelkedő üzemanyagárak, a városi dugók és a parkolási gondok egyre több embert terelnek a motorok felé. Ráadásul az elektromos robogók és motorkerékpárok kínálata is ugrásszerűen bővült az elmúlt 2 évben. A Magyar Gépjármű Importőrök Egyesülete előrejelzése szerint a motorkerékpárok piacán 2026 egészére további 2-5%-os növekedés várható. Összehasonlításképpen az új autópiac 10%-ot nőtt, de a motorok közel 50%-ot, ez pedig az igazán meglepő szám. A motoros szezon egyébként most van a csúcson, szóval aki idén motorra ülne, annak komoly mezőnyből kell majd választania, és az árak sem biztos, hogy kedvezőek lesznek az erős kereslet miatt. Kedves hallgatóink, ez volt már a Tempomat. Ha kérdésetek van, vagy éppenséggel ti magatok szerepelnétek a műsorban, írjatok nekünk az info@forrasradio.hu e-mail címre. Köszönjük szépen a figyelmeteket, a folytatásban tartsatok Hitler Andival, jövő héten pedig 12 órakor, ugyanígy szombaton találkozunk, ugyanúgy a Tempomattal. Kellemes napot kívánok!
0: A mai körnek vége, de a sebesség megmaradt. Szállj vissza egy hét múlva! Ez volt a Tempomat, a Forrás Rádió autós magazinja.
2: Pénz, karrier, siker, álmok, folyton agyalok, épp mire vágyok, nézd, milyen sikeres posztok az

0: Ha megkérdezik, miért ilyen jó a napod, ne titkolj! Forrás Rádiót hallgatsz, és kész! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám!
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targoncavezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élőzene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigye el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
4: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
0: Ez reklám volt. Tatai Krónika. Tatai és a kistérség legfontosabb hírei a Forrás Rádióban.
5: Pontban 1 óra van, jó napot kívánok! Az Aszály az öreg tóvízét sem kíméli idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a Tatai Jázmin iskola. Idén is meghirdették a Madarak és Fák napi szavaló versenyt. Ezek a Tatai Krónika hírei, hozom a részleteket a mikrofonnál Szabó István. Az Aszály az öreg tóvízét sem kíméli Molnár András, az Észak-Dunántúli vízügyi igazgatóság Tatai szakaszmérnökségének vezetője. A kema.hu kérdésére elmondta, hogy a jelenlegi vízhiány még nem érte el azt a szintet, amely miatt korlátozásokat kellene bevezetni. Ugyanakkor hangsúlyozta, hogy hosszabb távú csapadék hiány esetében ez változhat. Ha a vízgyűjtőn tartósan nem hullik csapadék, és a vízfolyások vízhozama olyan mértékben lecsökken, hogy ez már az élővizek ökológiai állapotát vagy jelentős gazdasági értéket veszélyeztetne, akkor a szájkár elhárítási készültséget lehetne elrendelni, magyarázta a szakember. A korlátozások célja elsősorban az lenne, hogy biztosítsák az ökológiai vízmennyiséget, és megvédjék a kiemelten fontos vízhasználatokat. Az öreg tó esetében például a vízminőség romlása a tóban található jelentős halállományt is veszélyeztethetné. Idén ünnepli fennállásának 60. évfordulóját a Tatai Jázmin iskola. A Vaszari János Általános Iskola Jázmin utcai tagintézménye az évforduló alkalmából ünnepi programokkal készült május 15-én pénteken. A jubileummal kapcsolatban André Zsuzsanna, tagintézmény igazgató úgy fogalmazott, a 60. évforduló alkalmat ad arra, hogy köszönetet mondjunk mindazoknak, akik az évtizedek során munkájukkal, elhivatottságukkal és szeretetükkel formálták alsó tagozatunk arculatát. Hálásak vagyunk pedagógusainknak és munkatársainknak, akik nap mint nap türelemmel és szakértelemmel nevelik a rájuk bízott gyermekeket, valamint a szülőknek, akik bizalmukkal és támogatásukkal erősítik közösségünket, írja a tata.hu. Az eseményen fellépett Grillus Vilmos és Herzog Ricsi is. Sok éves hagyományt folytatva a Magyari Zoltán Tudásközpont és Könyvtár Tatán idén is meghirdette a Madarak és Fák napja alkalmából életre hívott szavaló versenyt. Az alsó tagozatos diákoknak szóló megmérettetésre ezúttal olyan verset vagy versrészletet hozhattak a gyerekek, amelyekben erdei állatok szerepelnek. A Tatai térség általános iskoláiból összesen mintegy 67 alsó tagozatos diák jelentkezett. Első helyezettek Jánoska, Adél és Baranyi Lia. Idén második alkalommal rendezik meg a Tatai Zsongás elnevezésű nyárindító zenés művészeti délutánt. Az érdeklődőket május 30-án szombaton délután 4 órától várják a Kőfaragó házban. Az esemény házigazdája a Dótis Jazz Trio lesz. Az ingyenes programban szerepel még a Tatai Hangok zenei műhely, Sohasem zenekar, a Simrock Tatai írzenekar, Körösi Gábor handpan művész és a Talentum szakgimnázium grafikus tanulói Tata című kiállításukkal. Ezek voltak a Tatai Krónika hírei. A mikrofonnál Szabó Istvánt hallották, további jó rádiózást kívánok.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, már indítom is a sziasztát. Egészen 8 óráig leszek ma is veletek, és hozom a jobbnál jobb slágereket. Noeg, ebben az órában például beszélni fogok a Cannes Film Fesztiválról, ahol olyan szabályt hoztak, aminek nem biztos, hogy minden híresség örülni fog. Most azonban indulunk Taylor Swift-tel, Soul of the Fate of Ophelia.

Vanessa Amorosi és az Absolutely Everybody 2000-ből szólt ez a szuper dal itt a Forrás Rádióban. A folytatásban pedig most megyünk tovább Alesso és Armin van Buuren közösével, ez a Leave a Little Love.

0: látom el.
1: Idani és a Félek, ez volt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. A Cannes Film Fesztivál szervezői pedig új dresszkódot vezettek be. A sztárok búcsút inthetnek a sokat mutató ruha költeményeknek és a közlekedést akadályozó úszályoknak is. Aki pedig ezeket nem tartja be, azt bizony kizárják. A szervezők, bár nem neveztek meg egy sztárt sem, hogy ki miatt döntöttek így, a divat világ és a sajtó szerint Bianca Censori provokatív öltözködését, hát különösen a 2025-ös Grammy gálán bemutatott szinte teljesen áttetsző hálós szettjét tartják a szigorítás egyik legfőbb okának. Szerintem nem is baj, ha egy kicsit visszafogják magukat a sztárok öltözködés terén, néha azért tényleg túlzásba tudnak esni, a látványos szetteket megtarthatják a Met Gálára. Mi pedig most megyünk tovább Lufau-val, szól a Sexy and I Know It. When I walk on by, girls be looking like Debbie Fly. I pick to the beat, walking down the street in my new the freak, yeah. This is how I roll, animal print pants out control. It's

0: Live Session. Legyen tánc!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én, vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
3: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
2: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
1: Ez reklám volt.
0: Most pedig vissza a legjobb zenékhez.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
0: Csak slágerek. Ez a Forrás Rádió.

ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, most pedig egy icipicit körbenézünk, hogy mi a helyzet a közlekedésben. Nagyobb torlódást vagy balesetet nem látok a megyei utakon, szerencsére, viszont hogyha nektek van valamilyen információtok, akkor ezt mindenképpen küldjétek el nekem a 0620-97-8-97-85-ös számra, ahol továbbra is oda kell figyelnetek, az az M1-es autópálya, mindenképpen nézzétek meg, hogy mi a helyzet ott, mielőtt útnak indultok. Balesetmentes közlekedést kívánok mindenkinek, vigyázzatok magatokra!

BSV, és a még egyszer, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Hamarosan véget ér az óra, viszont még mindenképpen bele fog férni a Purple Disco Machine, Moscana és The Knock közöse, a Fireworks, meg most a folytatásban a Coldplay, Little Sims és Burna Boy közöse, a We Pray.

0: itt a Forrás Rádióban, és ez a dal zárja ezt az órát is, mert most át kell adnom a mikrofont Pistinek, hozza a híreket, információkat, utána pedig megyünk tovább majd Olivia Rodrigo újdonságával, mutatom.
1: Hangolódj nálunk a bulira! Hallgass a Club Session-t, a Forrás Rádió Mix műsorát minden szombaton este 10-től éjfélig. 10-től éjfélig. Club Session. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
2: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
3: A Forrás Rádió bemutatja.
2: Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól, hanem

0: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menumunkahely.hu oldalon.
1: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élő zene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
2: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 2 óra. Szép délutánt kívánok! Körösi Levente lesz az új élő környezetért felelős minisztérium államtitkára. Kína és az USA kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról állapodott meg. 5 érmet nyertek a komáromi tempó karate SE versenyzői az EB-n. Jönnek a részletek, én Szabó István vagyok, és ezek a Forrás Rádió hírei. Körösi Levente lesz az élő környezetért felelős minisztérium természetvédelemért és állatjólértért felelős államtitkára, közölte Gajdos László tárcavezető Facebook oldalán. A miniszter úgy fogalmazott, hogy Körösi Levente személyében a hazai természetvédelem egyik legfelkészültebb szakembere vállal szerepet a kormányzati munkában. A minisztérium egyik első bejelentése az volt, hogy a cirkuszokban a szezon végétől nem szerepelhetnek tovább vadállatok. Kína és az Egyesült Államok kereskedelmi és befektetési tanács létrehozásáról állapodott meg, közölte Wang Yi kínai külügyminiszter még pénteken Pekingben, ismertetve a kínai és amerikai elnök találkozójának eredményeit. Wang Yi szerint a két ország gazdasági és kereskedelmi tárgyalócsoportjai emellett megállapodtak a korábbi egyeztetéseken elértek végrehajtásának folytatásáról, az agrártermékek piacra jutásával kapcsolatos kérdések rendezéséről, valamint a két oldalú kereskedelem bővítéséről a kölcsönös vámcsökkentés érdekében. Ezen a hétvégén rendezik meg Tatabányán az immáron 14. Forgó Rózsa Fesztivált. Az ingyenes programok ma is és holnap is zajlanak a Vértesak órájában és a környékén. A Forgó Rózsa Fesztivál célja, hogy a Kárpát-medencében élő magyarság archaikus népi kultúráját mutassa be, minden évben más-más tájegységet kiemelve. A részletes programot a vértesakórája.hu oldalon találják. És végezetül sport, 5 érmet nyertek a Tempó Karate SE versenyzői a Sepsi-Szentgyörgyi Európa bajnokságon. A komáromi karatésok bizonyították, hogy a kontinens élvonalához tartoznak. A Tempó Karate SE Komárom 2 fővel képviselte magát a kontinens tornán, ahol 3 ezüst és 2 bronzérmet nyertek versenyzői. Filip Imre, a komáromi karatésok mestere, elégedetten értékelte ezt a kiváló teljesítményt, mert megszakítás nélkül 9. világversenyen jutottak döntőbe saját nevelésű versenyzőik. Másrészt nagyon fiatalok még a saját korosztályukban is.
0: Időjárás.
1: Mediterrán ciklushoz csapadékos időt jelenleg gyenge eső, 2-es fronti hatás várható. A 20 fok feletti átlaghőmérséklet a jövő hét második felében jöhet vissza.
2: Időjárás jelentésünket az esztergomi Stevola és Fia Volkswagen márka kereskedés támogatja.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
3: Sziasztok, szép délutánt! Pisti köszi a híreket, infókat. Ez az óra pedig szokás szerint a filmekről fog szólni. Beszélni fogok például a Nagyfiúkról, meg a Nagy pénzrablásról, valamint Florence Pugh következő filmjéről is. A legjobb slágerekről sem fogok elfeledkezni, ígérem. Az óra indul Olivia Rodrigóval, szól a Drop Dead.

A New Level Empire és az AK26 közöse a nagyon-nagyon elszólt itt a Forrás Rádióban. És bizony hivatalos, jön a Nagyfiúk 3, visszatér az eredeti ötös fogat, azaz Adam Sandler, Chris Rock, David Spade, Kevin James és Rob Schneider, de a szereplőgárdát egyelőre még nem erősítették meg. Arról, hogy mikor debütálhat a film, egyelőre még erről sincsenek információk, egy biztos, hogy jön a harmadik rész. Meg az is biztos, hogy a folytatásban megyünk tovább Chef Ronnal, szól a Hot to Go.

Adél és az Easy on Me 2021-ből szólt itt a Forrás Rádióban. Mindig veletek vagyunk. A mikrofon mögött továbbra is itt Taler Andreát halljátok, és ígérem, hozok még filmes híreket, viszont most zenélünk tovább. A 2000-es évekből hozok egy dalt, Mojótól szól a

a sláger egy autó lenne, a piros lámpánál is padlógáztatnál. Forrás Rádió, mindig veled. I just got a brand new car.

legismertebb DJ-ivel, Szecsei, Náksi, Budai és még sokan mások. Saturday Live Session, a Forrás Rádió élő mix műsora minden szombat este 8-tól

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Korog a gyomra. Igen, a Grill Bar megoldja. Új séfekkel, új receptekkel, ízletes kiadós napi menükkel várjuk a megszokott helyen. Lakjon jól minden hétköznap Alsógallai éttermünkben Tatabányán, a Mátyás Király utca 1-ben. Nézzen napi menüt a www.grillbar.hu-n és rendeljen telefonon a 0620 474 2464-es vagy a 34 305 222-es számon. Igen, a Grill Bar megoldja.
2: iránykomárom.hu tavasszal is. Tematikus városnéző túrák, szállás lehetőségek, éttermek, friss programajánló. iránykomárom.hu minden, ami Komárom és turizmus. iránykomárom.hu kattints rá, Komárom, határtalanul jó.
3: Emeld új szintre vállalkozásod. Hirdess ott, ahol mindenki hallja.
4: Mindenki hallja.
3: A Forrás Rádióban a márkát hangja célba ér. Gyorsan, hatékonyan, helyben. Új, kedvezményes hirdetési csomagokkal várunk. Keresd értékesítőinket.
4: www.forrasradio.hu

0: vásárolható. Bővebb információ a bluehill.hu oldalon.
1: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kaponyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, Mulata város Komáromban érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
2: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigy el azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
3: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A. www.fortop.hu.
4: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és

Jön Autsz és Nea közöse az All My Life, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Matt Haig Éjfél könyvtár című könyvét pedig meg fogják filmesíteni, és már a főszereplő is megvan, nem más ő, mint Florence Pugh. A forgatókönyvet a regényből az Olivier díjas Laura Wade és a Tony jelölt Nick Payne írják, executive producerként pedig felügyeli a projektet maga a szerző Matt Haig is. A könyvet nagyon tudom ajánlani egyébként, szuper olvasmány. A történetnek Nora Seed a főszereplője, aki életében rossz döntéseket hozott, legalábbis szerinte, és így rengeteg megbánás van a szívében. Eljut az Éjfél könyvtárba, ahol az ott lévő könyveket kinyitva megtapasztalhatja, hogyan alakult volna az élete, ha más döntéseket hoz. Ugye, hogy izgalmasan hangzik? Na, Nora Seed szerepében láthatjuk majd Florence Pugh-t. Én egyébként már nagyon kíváncsi vagyok rá, úgyhogy remélem, hamarosan látni fogjuk, bár én gyanítom, hogy ez majd csak jövőre fog megtörténni. Ami viszont most azonnal indul, az Beyoncé

Zwei közöse, az egyszer túllépek, majd talán az álmokon. Ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. És ugye még az óra legelején említettem, hogy beszélni fogok a nagy pénzrablásról. Nos, az egyik legnépszerűbb streaming platform egy titokzatos teaserre jelentette be, hogy akár vissza is térhet ez a sorozat. A hírt Álvaro Morte, az eredeti sorozat professzora osztotta meg a Berlin második évadának szevillai világpremierjén. A közlemény szerint nem csupán egy új évadról lehet szó, hanem több spin-off projektről is,

amelyek tovább bővítik majd a franchise világát. A teaser végén kezek egy aranyrudat ásnak ki, szóval azt feltételezik ez alapján, hogy jöhet egy hatodik évad. Kell nekünk az a hatodik évad? Írjátok meg 0620-978-985-ös. A folytatásban most megyünk tovább Kylie Minogue-gal, szól tőle az In Your Eyes.

The Weeknd és a Can't Feel My Face. Ezzel a dallal fog zárulni ez az óra, ugyanis most át kell adnom a mikrofont Pistinek, addig én tartok egy icipici szünetet, aztán visszatérek és indítom a következő órát ezzel a dallal.

0: el egy izgalmas beszélgetésről? Hallgasd vissza online! Keresd a Forrás Rádiót a Spotify-on, a YouTube-on, illetve az Apple és a Google Podcast felületein. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Nem kínlódok, nem mászkálok. Javítatni a Car Design garázsba járok. Kipufogó és karosszéria javítás, műanyag hengesztés, alvázvédelem, biztosítós kárrendezés, szélvédőjavítás és csere, kedvező áron gyors alkatrészbeszerzéssel. Car Design garázs. Minden, ami karosszéria. Tatabánya, Vértanúktere 8/A, a Volt Bánya gépgyár mögött. 0620 926 76 41. Keressen minket a Facebookon.
2: Most ne maradj le! Indulnak a hádanapok. Május 15-e és 17-e között újra jönnek a hádanapok, ahol 20% kedvezményt adunk minden termékre Komáromban a Táncsics Mihály utca 54 szám alatt, a Shopping bevásárlóparkban. Találd meg kedvenceidet a hádában, és csap le rájuk most kedvezményesen. Részletek a hada.hu weboldalon és a Facebookon.
3: Vajon benned is ott az életmentő varázs erő? Berítsd ki a Plazma Centerben, és varázsoljuk közösen jobbá a világot. Nyugi, ehhez nincs szükséged se varázspálcára, se kártyatrükkökre. Egyszerűen csak egy alkalmassági vizsgálaton kell részt venned, és már mehet is az életmentés, amit életed első 4 plazma adása után összesen 100 000 forint juttatással hálálunk meg. Szeretettel várunk! Részletek a plazmacenter.hu oldalon.
4: A Kék Tigrisek ismét a pályán. Európa Kupa döntőt játszik a MOL Tatabánya KC. Gyere te is kézi meccsre, harcoljuk ki közösen a győzelmet. 2026. május 24-én vasárnap délután 5 órakor az Ohrid együttesét fogadják a Kék Tigrisek.
5: Jegyek a jegymester.hu oldalon kaphatók.
4: Szurkoljunk együtt tigriseinknek a tatabányai multifunkcionális csarnokban.
0: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz délután 3 óra, üdvözlöm Önöket. Beteltek a helyek a Karmelita Kolostor épületének látogatására. Márciusban javultak az áruforgalmi adatok az MNB szerint. Bajnokot avathatnak a vármegyei első osztályban. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinetiroda épületének látogatására. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök még pénteken a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére, továbbá rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre. Magyar Péter pénteken élőadásban kezdte meg a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hétvégente lesz látogatható a kolostor. Márciusban az áruforgalmi aktívum jelentős emelkedése miatt nagyot javult az ország külső pénzügyi helyzete, a Magyar Nemzeti Bank MNB pénteken megjelent előzetes fizetési mérleg adatai szerint. A folyófizetési mérleg és a tőkemérleg összevont egyenlegéből számolt finanszírozási képesség a külfölddel szemben márciusban 854,5 millió euró aktívummal zárt, a februári 316,6 millió euró többlet után, miközben januárban még 144,8 millió euró deficit volt. Kőzerővel zajlanak a virágültetések Komárom városában, több mint 20 ezer virágültetése történt meg a napokban, Komárom több pontján is. Az ültetést a Városgazda Kft. Munkatársai és önkéntes komáromiak végzik. És végezetül sportbajnokot avathatnak a vármegyei első osztályban, ezt írja a kemma.hu. Ezen a hétvégén rendezik a labdarúgó vármegyei első osztály rájátszásának harmadik fordulóit. A Sárisápi BS-sel folytathatja győzelmi sorozatát, és akár a bajnoki címet is megszerezheti két fordulóval a vége előtt. Az első osztályban ma egy találkozót rendeznek, ahol a második helyezett otthonába látogat a harmadik együttes. A Tata múlt héten magabiztos győzelmet aratott Vértes Somlón, míg a monostoriak szoros mérkőzésen 2-1-re győzték le a kecskédieket. A Tata egy esetleges győzelem esetén bebiztosíthatja a harmadik helyét a tabellán. A felsőház 4., 5. és 6. csapata 4 ponton belül helyezkedik el, így ott minden pont értékes lehet a végelszámolásban. A Vértes Somló ismét hazai pályán szerepel, a Bábolnát látják vendégül, míg a Sárisáp hazai pályán lehet bajnok a Kecskéd ellen.
0: Időjárás.
1: A hétvégén változékony, de többfelé kellemes tavaszi időre készülhetünk. Hosszabb napos időszakok mellett elszórtan záporok és zivatarok is kialakulhatnak. A délutáni csúcshőmérséklet általában 18 és 24 fok között alakul, a szél időnként megélénkülhet.
0: Időjárás jelentésünket a 15 éves esztergomi Kaszker kertészeti áruda támogatja. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután, sziasztok! Pisti közti a híreket. Remélem, jól telik a délutánatok. Köszönöm, hogy itt vagytok velem. Ezt pedig úgy fogom meghálálni, hogy hozom a jobbnál jobb dalokat a folytatásban is, és ebben az órában pedig Lady Gagáról fogok még beszélni. De akkor most előbb induljon az óra Cyril és Marcsó közösével, szól a Still Into You.

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig a Pet Shop Boys-tól szólt a Love Etc. Most pedig megyünk tovább David Guetta és Shaws közösével, ez nem más, mint a Live Without

A Follow the Flow és a Beszívom, ez szólt itt a Forrás Rádióban. Lady Gaga pedig búcsúzik a Mayhem érától, méghozzá egy koncertfilmmel, amit már meg lehet nézni egyébként az Apple Music-on. Az exkluzív egyestére szóló koncertet a Los Angeles-i Wiltern Színházban vették fel még januárban, ahol nagyjából 2000 rajongó láthatta élőben a különleges show-t. A fellépésen a sztár a teljes Mayhem albumot előadta, plusz a Can't Stop the High című bónuszdalt is, amivel a koncertet zárta. Most pedig, akkor menjünk is tovább, hát ki mással, mint Lady Gaga-val, szól tőle a Bloody Mary.

Destiny's Child és az Independent Woman, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk, és ma bizony kettős fronti hatás fog érvényesülni, emiatt meleg és hideg fronti tünetek egyaránt jelentkezhetnek. Fejfájás, migrén, keringési panaszok, vérnyomás problémák, görcsös és gyulladásos jellegű panaszok is előfordulhatnak, egyeseknél szédülés, rosszul lét és légzési problémák is felléphetnek. Hát ezek annyira nem jó hírek, de ne aggódjatok, mert én azon leszek, hogy feldobjam a hangulatotokat, ha esetleg ezeket a tüneteket észlelitek. Hozom továbbra is a legjobb slágereket, most megyünk tovább Dua Lipával, ez a We Are Good.

Király Viktor és Majka közöse a Filterhez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Megyünk is tovább most, visszaelvezünk a tengeren túlra. Robin Schulz és Easy Bizu közöse jön a folytatásban, az Only Way is Up.

Christina Aguilera és a What a Girl Wants című slágerrel elértünk egy újabb óra végéhez. Tartok most egy icipici szünetet, addig Pisti elmondja a híreket, információkat, utána pedig már jövök is vissza, és indítom Jax Jones, Joel Corey és Jason Derulo közösét, ez lesz a Tonight. Mutatom!

0: piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Szingli vagy és készülsz a nyárra?
0: A Forrás Rádió bemutatja. Idén a pünkösd nem csak az ünnepről szól.

0: Ha a régi már nem bírja, vagy nem bajlódnál vele tovább, van egy megbízható ajánlatunk. Most kedvező árakon válogathatsz Husqvarna fűnyírók, fűkaszák, robotfűnyírók és más kerti gépek között. Keresd Tatabányán a Turul kisgépet, a megbízható Husqvarna gépek szakértőjét. Tatabánya, Cementgyári út 13. Turulkisgép.hu.
1: Az AI tud verset írni, a virtuális valóságban pedig bárki lehet hős. De ez itt nem egy színes prospektus, ez nem egy távoli ígéret. Ez 2 tonna nyers vas, munkára készen. A Ford Ranger nálunk készleten van. Nincs várólista, nincs mellébeszélés. Vigyel azonnal, most egyedülálló finanszírozással. Mert a lehetőségek is pont olyanok, mint a Ranger készletek. Végesen.
2: További részletek Carnet Fortop Kft. Tatabánya, Alkotmány utca 1/A, www.fortop.hu.
3: Ez reklám volt.

0: Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz 4 óra, szép délutánt kívánok. Lemondott Csemény Zsolt a vadászati védegylet elnöki tisztségéről. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Július 1-től Németh Krisztián lesz a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi játékos megfigyelője. Hozom a részleteket, ezek a Forrás Rádió hírei. Én Szabó István vagyok. Lemondott Csemény Zsolt volt miniszterelnök helyettes az Országos Magyar Vadászati Védegylet elnöki tisztségéről, tudatta a szervezet a honlapján. A védegylet azt írta, a vadásztársadalom a napokban a Nimród vadászújságból értesült, hogy Csemény Zsolt lemondott a szervezet éléről. Csemény Zsolt a Választmányhoz Intézet levelében döntését azzal indokolta, hogy a megváltozott körülmények között nem tudná olyan hatékonyan képviselni az ágazat érdekeit, mint azt korábban tette, közölték. Bajba jutott kisállatokon segíthetünk a hétvégén. Az Országos Állatvédőrség Alapítvány és a Segítő Kéz a Kutyákért Egyesület állateledel gyűjtés szervez a tatabányai ebrendészeti telepen élő kutyák és cicák számára. Május 16-án és 17-én, azaz ezen a hétvégén szombaton és vasárnap délelőtt 10 és délután 4 óra között várják az állat szerető embereket a Győri úti hipermarketben Tatabányán. Továbbra is nyitott a jelentkezés a 33. Virágos Magyarország versenyre. Az új határidő május 31-e, így még 2 hét áll az önkormányzatok rendelkezésére, hogy pályázzanak településük zöld felületi fejlesztéseivel, környezetszépítő kezdeményezéseivel és fenntartató megoldásaival, közölte a Visit Hungary pénteken az MTI-vel. Kiemelték, hogy a nevezés díjmentes, jelentkezni a program hivatalos weboldalán a virágosmagyarország.hu honlapon lehet. És végezetű sport, július 1-től a pályafutását az idény végén befejező Németh Krisztián lesz a Magyar Labdarúgó Szövetség nemzetközi játékos megfigyelője. Az MLS honlapjának pénteki beszámolója szerint a 37 esztendő szakember feladata elsősorban a légiósként futballozó felnőtt és utánpótláskorú játékosok teljesítményének követése lesz, illetve a velük és klubjaikkal való kapcsolattartás is a munkája részét képezi, de figyeli majd azokat a külföldön szereplő magyar felmenőkkel rendelkező labdarúgókat, akik adott esetben válogatottak lehetnek. Németh a január óta DVSC sportigazgatójaként tevékenykedő Bogdán Ádám helyét veszi át.
0: Időjárás.
1: Mediterrán ciklushoz csapadékos időt jelenleg gyenge eső, 2-es fronti hatás várható. A 20 fok feletti átlaghőmérséklet a jövő hét második felében jöhet vissza.
0: Időjárás jelentésünket a Carnet M5 Kft. Tatabányai Toyota márka kereskedése támogatta. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délutánt kívánok mindenkinek, Pisti neked pedig köszi a híreket. Nézzük, miről lesz szó ebben az órában. Például újra vesszük, mit illik és mit nem felvenni egy esküvőre, valamint egy új kutatásról is beszámolok majd. Ezekkel jövök tehát nem sokára, most pedig indul az óra Jax Jones, Joel Corey és Jason Derulo közösével, Soul Out Tonight.

A BSV, Miss Mood és Rico közöse az Éldát után, pedig nézzük meg akkor, hogy mit illik és mit nem felvenni egy esküvőre, hiszen lassan-lassan kezdünk közelíteni az esküvői szezonhoz, mármint az igazihoz, amikor szinte minden hétvégén esküvő van. Gyakran nem tudjuk, hogy mit vegyünk fel, ugye ezekre az eseményekre vendégként, és bizony sokszor előfordul az is, hogy túlzásba esünk. Egy biztos, hogy a menyasszonytól nem szabad elvenni a reflektorfényt. Fehéret semmiképpen ne viseljetek, ne legyen a szett túl hétköznapi, de túl harsány se. Na de akkor mit viseljünk? Tennétek fel a kérdést. A lágy anyag jó választás lehet, a szatén, muszlin és a selyem hatású textúrák nem csak szépek, de kényelmesek is. Ha a ruha különleges, akkor a cipő, a táska és az ékszerek maradjanak visszafogottak. A mini ruha nem szerencsés, jobb választás lehet a midi vagy a maxi ruha. És ha elfogadtuk egy jó tanácsot, ha magas sarkú pártiak vagytok, vigyetek váltott cipőt, az esti bulint már úgysem érdekel senkit, miben vagytok. Nos, ennyit az esküvőkről, most vissza a zenéhez, a Purple Disco Machine és a The Magician közösével megyünk tovább, ez az All My Life.

Zsübel és Naimi közöse a Dancing in the Moonlight, ezt szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Hamarosan jövök azzal a bizonyos új kutatással, amit az óra elején említettem, viszont most még megyünk tovább, Sarah Connorral például a folytatásban, szól a Let's Get Back to Back.

0: szombat estét a legjobb DJ-kkel. Este 8-tól Saturday Live Session, majd 10-től éjfélig Club Session a Forrás Rádióban. Hangolódj nálunk a bulira! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsan munkába állnál jó fizetésért? A Kirchhoff Automotive esztergomi és dorogi üzemébe gépkezelőket és targonca vezetőket keresünk. Több műszakos gépkezelőnél havi bruttó 660, targoncás esetében 690 ezer forint átlagbér, kafetéria és bérelőleg. Jelentkezz most a menümunkahely.hu oldalon.
2: Hello Tatabánya! Hello Street Food Market! Május 22-én megnyitja kapuit a Street Food Market, ahol egész hétvégén színes programokkal várunk. Pénteken élő zene mellett éjszakai piac 16 és 22 óra között, hangulatos esti vásárral és különleges kézműves sportékákkal. Egész hétvégén finom street foodok és jó hangulat. Vasárnap fellép Herzog Ricsi. További információk és nyereményjáték a Facebook oldalunkon. Ne hagyd ki a nyitó hétvégét! Street Food Market, ahol az élmények kezdődnek.
3: Május 23-án szombaton jön a nagy szezonzáró. Múlatni fog a város Komáromban, hiszen érkezik a komáromi Flamingó lemezjátszói mögé a TikTok kedvenc. DJ Vamuze, házigazdák, DJ Bóli és BRK. Kapunyítás 22 órakor, és ne feledd, éjfélig nagy italakció is vár. Tehát május 23-án szombaton, múlat a város Komáromban, érkezik Vamuze. Zárjuk egy nagy bulival a szezont. Ottali!
0: Ez reklám volt. Most pedig vissza a legjobb zenékhez. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

Sziasztó, és a Lay Low után pedig nézzük akkor, hogy mi az a kutatás, amit már annyit emlegettem. Hát ez szerint a koffein kijavíthatja a DNS hibákat a sejtjeinkben, méghozzá úgy, hogy aktivál egy ősi sejtes útvonalat. A Queen Mary University of London egy új kutatása szerint a koffein egy ősi sejtes üzemanyag mérőt kapcsol be, az úgynevezett AMPK-t. Ez a folyamat arra ösztönzi a sejteket, hogy a gyors növekedés és osztódás helyett az alapvető karbantartásra és a DNS hibák javítására összpontosítsanak. Ezeket a laboratóriumi teszteket élesztő sejteken végezték, tehát a felfedezés egyelőre még nem azt jelenti, hogy a kávé automatikusan öregedésgátló szer lenne az emberek számára. De szeretjük, isszuk, és ha ez valóban így van, akkor még jót is teszünk. Megyünk most tovább a Trainer, szóval

0: jöjjön egy hazai kedvenc. Forrás Rádió, mindig veled.
1: Mi van ma ember? 20 perc várakrat, készül ma hajad?
2: Tesó, 2 perc, most nyesik az átmenetet, nyugi már!
1: Most komolyan be kell menni, kérted? Ezt nem hiszem el!

Ez a Forrás Rádió, mindig veletek vagyunk, az imént pedig Craig David és Sting közösét hallhattátok, ez volt a Rise and Fall. Most pedig a folytatásban Pistit fogjátok hallani, bizony jönnek a hírek, információk, a következő órát pedig majd ezzel a dallal indítom.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Reklám.
1: Gyorsaság, pontosság, megbízhatóság. Gerecse Taxi Tatabánya. 0634 325 325.
0: Ez reklám volt.

0: a Forrás Rádióban.
1: 3 perc múlva lesz este 6 óra, üdvözlöm Önöket. Beteltek a helyek a Karmelita Kolostor épületének látogatására. Márciusban javultak az áruforgalmi adatok az MNB szerint. Bajnokot avathatnak a vármegyei első osztályban. Jönnek a részletek, ezek a Forrás Rádió hírei. A mikrofonnál Szabó István. Beteltek a helyek erre a hétvégére a Karmelita Kolostor és a korábbi miniszterelnöki kabinet iroda épületének látogatására. Ezt közölte Magyar Péter miniszterelnök még pénteken a Facebook oldalán. A kormányfő azt írta, néhány perc alatt betelt a 2000 hely erre a hétvégére, továbbá rövidesen megnyílnak a helyek a következő hétvégékre. Magyar Péter pénteken élő adásban kezdte meg a Karmelita Kolostor tövező kordon lebontását, majd sajtótájékoztatón közölte, hétvégente lesz látogatható a kolostor. Márciusban az áruforgalmi aktívum jelentős emelkedése miatt nagyot javult az ország külső pénzügyi helyzete, a Magyar Nemzeti Bank MNB pénteken megjelent előzetes fizetési mérleg adatai szerint. A folyófizetési mérleg és a tőkemérleg összevont egyenlegéből számolt finanszírozási képesség a külfölddel szemben márciusban 854,5 millió euró aktívummal zárt, a februári 316,6 millió euró többlet után, miközben januárban még 144,8 millió euró deficitje volt. Kőzerővel zajlanak a virágültetések Komárom városában. Több mint 20 ezer virágültetése történt meg a napokban, Komárom több pontján is. Az ültetést a Városgazda Kft. Munkatársai és önkéntes komáromiak végzik. És végezetül sportbajnokot avathatnak a vármegyei első osztályban, ezt írja a kemma.hu. Ezen a hétvégén rendezik a labdarúgó vármegyei első osztály rájátszásának 3. fordulóit. A Sárisápi BSL folytathatja győzelmi sorozatát, és akár a bajnoki címet is megszerezheti 2 fordulóval a vége előtt. Az első osztályban ma 1 találkozót rendeznek, ahol a 2. helyezett otthonába látogat a 3. együttes. A Tata múlt héten magabiztos győzelmet aratott Vértes Somlón, míg a monostoriak szoros mérkőzésen 2-1-re győzték le a kecskédieket. A Tata egy esetleges győzelem esetén bebiztosíthatja a 3. helyét a tabellán. A Felsőház 4., 5. és 6. csapata 4 ponton belül helyezkedik el, így ott minden pont értékes lehet a végelszámolásban. A Vértes Somló ismét hazai pályán szerepel, a Bábolnát látják vendégül, míg a Sárisáp hazai pályán lehet bajnok a Kecskéd ellen.
0: Időjárás.
1: Mediterrán ciklushoz csapadékos időt jelenleg gyenge eső, 2 fronti hatás várható. A 20 fok feletti átlaghőmérséklet a jövő hét 2. felében jöhet vissza.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig vele.
2: Szép délután, sziasztok, Pisti, neked pedig köszi szépen a híreket. Már csak 2 óránk van együtt hátra, és csak azt tudom ígérni, hogy hozom a folytatásban is a legjobb slágereket. Aztán érkeznek a DJ-k, indul 8 órától a Saturday Live Session, utána pedig a Club Session. Most az óra indul a The Superman Lovers és a One Republic közösével, ez a Starlight.

Crisscross Amsterdam és Ayler közöse a Mr. Light to Me, ez szólt itt a Forrás Rádióban. A mikrofon mögött továbbra is Hittaler Andreát halljátok, legalábbis nagyjából olyan másfél órán keresztül még mindenképpen. Utána érkeznek ide a DJ-k a stúdióba, akik majd tovább pörgetik a hangulatot. 8 órakor kezdődik a Saturday Live Session, amikor is a pult mögött DJ Chris Beat hallhatjátok, aztán 21 órától DJ Hubik keveri a zenét. 10 órától a Club Sessionben pedig DJ Axel jön, 11 órától pedig szokás szerint Robin Schulz és a Sugar Radio Show-t hallhatjátok majd. Ez vár rátok tehát a folytatásban, meg a legjobb slágerek. Mina, Sophie és Curtis közösével megyünk tovább, szól a

Ez a Forrás Rádió. Tatabányáról az FM 97.8-on, Komáromból az FM 90.5-ön és Esztergomból az FM 98.1-en. Forrás Rádió.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Forrás Rádió. Kiszínezzük a hétvégét. Indul egy újabb óra Hittoller Andreával. Forrás Rádió. Mindig veled.
1: Szép estét kívánok mindenkinek, belevágunk az utolsó órába, már ami engem illet, mert utána jön a Saturday Live Session és a Club Session, szóval érkeznek hamarosan ide a stúdióba a DJ-k, most azonban még egyelőre én keverem a zenét, szóval indulunk tovább Lady Gaga-val, szól tőle a Dizzy.

Ez Siren és az Old Phone, ez szólt itt a Forrás Rádióban, mindig veletek vagyunk. Én pedig most elköszönök tőletek, viszont még előtte felhívnám a figyelmeteket, hogy 8 órakor kezdődik a Saturday Live Session, amikor is a pult mögé DJ Chris B érkezik, aztán 9 órától DJ Hubik fogja keverni a zenét. 10 órakor kezdődik a Club Session, ebben DJ Axelt hallhatjátok majd, 11 órától pedig érkezik Robin Schulz a Sugar Radio Show-val. Én pedig akkor most elköszönök tőletek, nagyon szépen köszönöm, hogy ideig velem tartottatok. A mikrofon mögött Hittaler Andreát hallottátok, vigyázzatok magatokra, további szép estét kívánok!

0: Zimmerer és Jómagam a parti sorozat házigazdája, ami pedig a hölgyek kényeztetését illeti, ne felejtsük el, érkeznek a Mad Dancer Sheep&Dale fiúk a nyárindító hatalmas showval. Ez alkalommal is a háromszínű karszalag játszik, piros csak buli, sárga egy éjszakás kaland, zöld, érted, jöttem, tehát várunk mindenkit. Jövő héten vasárnap, pünkös vasárnap, Tata, Ginger Bar, Pince, nyitó, Alkotmány út 6 szám alá. Ugye élő műsorban működnek SMS Viber számunk is, 0620 978 975. Milyen zenékkel készülsz majd a buliba? Mármint nem ide, hanem a buliba este, ahova mész.
1: Ott egy kicsit keményebb ütemek.
0: Igen.
1: Majd meglátjuk, hogy mi lesz elő a nép.
0: Tehát akkor olyan vegyes fel.
1: Vegyes, mindig fel, vegyes.
0: Aha, értem.
1: Meddig
0: tartott a buli? Ez Ácsó, melyik klub ez?
1: Ez a Red Rose, ez a régi
0: Playbar. Tényleg, a Red Rose klub, igen. Ez nem olyan nagyon régen nyílt, én azt gondolom. Jó, hát akkor nagyon jó bulikat kívánunk.
1: Köszönöm szépen.
0: Megyünk tovább egészen 22 óráig, 21 óráig itt vagy élőben. Crispy

0: Ti és Kiss Babe mixére pörölhetetek egészen 21 óráig a Forrás Rádióban. Nagyon kellemes egyórás mixet hozták Christopher, igazi vérbeli magyar buli maratont hallhattunk, de az elmúlt egy órában élőben mit szólsz hozzá?
1: Szuper, jó, nagyon volt? Szépen köszönöm, igen.
0: Nagyon szívesen. Nagyon szívesen.
1: Köszönöm.
0: És tényleg sok üzenetet is kaptunk, hogy nagyon jók voltak a magyar zenék. Jó bulit kívánok még egyszer a Red Rose-ba, ugye? Red
1: igen.
0: Rose? Red Rose-ba? Igen. Igen, meg kell jegyeznem még ezt a nevet. Ne menjen senki messzére, 21 órától a legnagyobb sziglingparti himnuszokkal hangerült fel. Várom továbbra is SMS Viber számukra az üzeneteket 0620 978 975. Krisznek pedig nagyon jó bulizást kívánunk.
1: Köszönöm
0: ma estére.
1: Szépen.
0: Mi lesz a kilépőd?
1: Csúcson túl.
0: Nézzük csak. Majka?
1: A Majka.
2: Today Live Session. A lemezjátszók mögött Chris P.

ezzel kezdek. Készülődjük a jövő hét pünkös vasárnapi Ginger Bar pince nyitó buliára. Mindenkinek ott a helye. Hangerőt fel. Küldjetek üzenetet SMS Viber számunkra 0620 978 978 5. 22 óráig élőben itt vagyunk.

Rádió mindig vele. Reggel 6-tól a Buenos Morgan indítja be a napodat. Néha finoman, néha hangosan, de mindig jókedvűen. 10-től jön a koktél, ahol nem csak zene, hanem a hangulat is frissítő. Délután 2-től a délutáni csúcs veszi át a stafétát, hogy a munkaidő vége ne csak a naptárban legyen közel. És este forrás sárter. Toplisták, slágerek, kedvencek, majd esti mese helyett a Live Session rász fel. Ez a Forrás Rádió, csak slágerek, minden hétköznap.

0: Azt hitted, csend lesz. Azt remélted, téged nem találhatnak meg. De nincs menekvés. A sorsa mindenkit utolér. Leszávalunk a koránkelők rossz kedvével. Buenos Morgen! Ez a Forrás Rádió reggeli sója I.S. Rolanddal és Rédő Ádámmal minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig.
1: Buenos Morgen!
0: A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

négy évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

ahol nincs les és nincs piros lap. Csak slágerek és sport. Hallgasd az Itzert, a Forrás Rádió sportmagazinját íj és Rolanddal. Minden vasárnap délután helyzetbe hozunk. They say that we're just stupid and young. I say they're wrong.